0: a nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: A retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

Yeah.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Szóljon a rock!
2: Zene rázkodik a fal,
3: szászét egész egyeméket hall.
4: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán
5: egy húron pendülünk a rockzenével.
3: 107,1!
6: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
3: Egy.

0: a 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
0: Mert ami jó, az jó.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú és 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer. 064 973 86 87-es. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
2: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Búzár Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Új onkológiai központ építését sürgeti a szerb kormány. Gyuromecut miniszterelnök

0: és Zlatibor Lončár egészségügyi miniszter a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetben tett látogatásán jelentette be, hogy felgyorsítják az új épület megvalósításához szükséges eljárásokat. A tervek szerint a korszerű intézmény nagyobb kapacitással és jobb körülmények között fogadhatja majd a daganatos betegeket az ország minden részéből. Több településről is elszállították a kiürült növényvédőszeres flakonokat. Az elmúlt hetekben Ludason, Királyhalmon, Kelebián és Palicson is szerveztek flakon begyűjtést. Az akció célja, hogy a veszélyes hulladék megfelelő helyre kerüljön, és ezzel a termelők is hozzájáruljanak a környezet védelméhez. Franciaországban szeptembertől törvény tiltja a 15 év alatti fiatalok számára a közösségi oldalak használatát. A francia parlament kedden fogadta el a jogszabályt, amely elsőként vezet be ilyen szigorú korlátozást Európában. Az intézkedés értelmében a közösségi platformoknak hatékony életkor ellenőrzési rendszert kell bevezetniük. Az új szabályok szeptember 1-től az új felhasználókra vonatkoznak. 2027. január 1-ig pedig minden felhasználó esetében kötelező lesz az életkor igazolása. A 15 év alattiak fiókjait letiltják. Hatalmas tömeg fogadta Madridban a labdarúgó világbajnok spanyol válogatottat. A becslések szerint mintegy 1,8 millió szurkoló lepte el a főváros utcáit, hogy együtt ünnepelje a nemzeti csapat második világbajnoki címét. A játékosok nyitott tetejű autóbusszal vonultak végig a városon, miután a királyi család és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta őket. Ami pedig az időjárást illeti, Szabadkán és környékén 18 fok van, napközben felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb napos időszakok is várhatóak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Mi házhoz visszük a híreket.
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
2: Reklám következik.
4: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Mozaik, a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora. A 107,1 MHz-en.
1: Július 22-én szerdán mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak. Magdolna névnapja van. 570 éve a nándorfehérvári diadal volt, ahol a Hunyadi János serege legyőzte a törököket. 132 éve megtartották az első autóversenyt, és még sorolhatnám a mai nap eseményeit, de inkább elmondanám azt, hogy mi lesz ma a műsorban. Természetesen a megszokott tartalmak mellett foglalkozunk majd egy különleges rendezvénnyel, amely a Connect and Grow nevet viseli, és szeptemberben lesz. Két vendéget is várok majd hamarosan a stúdióba. Azután készülünk a 17. Nemzetek főzőversenyére, amely Kispiacon lesz megtartva, és jelen pillanatban is zajlik egy vidám, szabadtéri játékokkal tarkított, barkácsolós, főzéses napközis tábor Horgoson. És az első vajdasági fazekas találkozóra is várják még a jelentkezőket Kisoroszon. És ahogy említettem, a nándorfehérvári csatát, diadalt, így a mai beszéljünk rólában. Erről és a déli harangszóról lesz majd szó. Remélem, hogy mindenki talál kedvére való témát, és ahogy említettem, a megszokott tartalmak mellett. Ma is igyekszünk nagyon jó zenékkel kedveskedni a hallgatóknak, hiszen ilyen kellemesen felfrissült a levegő. Most van tele energiával az ember, változóan felhős napsütéses időben lesz részünk, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja a kedvére való programot. A lényeg az, hogy szóljon a rádió a 107,1-en. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédic Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Sóti Tamás adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

És már is közérdekű információval érkezem, mégpedig az áramszolgáltató hírével, csak hogy fel tudjunk készülni, hogy mibe tudunk belekezdeni a mai napon. Kishegyesen az ipari övezetben 9 és 10 óra között nem lesz áram. Bajsán, a Szerb utca egy részén és a Partizán utcában 11 és 12 között. Felsőrogaticán és a környező tanyákon 13 és 14 óra között nem lesz áram. Szabadkán, a Takovó utcában, az Ilinden és a Priedorban 8.45-től 9.30-ig. Szintén Szabadkán, az Accentie Márodégy, Kutuzov tábornok, Vaiszlávi Ilics és Sándori tanyák környékén 9.45-től 10.30-ig, továbbra is Szabadka, Vaiszlávi Ilics, Verusicsi út, Kutuzov tábornok 10.45-től 11.30-ig, a Milován Glisics, Verusicsi út, Jován Pácsú, Accentie Márodégy, Belgrádi út, és a Starina Novák 11.45-től 12.30-ig marad áram nélkül a mai napon. A részletes információkat elolvashatják a pannonrtv.com-on.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 22-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 40 para, 100 forint 32 dinár 37 para, 1 svájci frank 126 dinár 55 para, 1 angol font 137 dinár 73 para, és egy amerikai dollár 102 dinár 90 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Reklámot hallottak.

8 óra 37 perckor lapszemlézzünk, hiszen van mibe belelapozni így szerdán, nem csak a magyar szóba, de kezdjük először is a napi lapunkkal. Adjuk el a bárkát, vegyünk tevét. Örültünk, ha nem érkeztek nagy vizek, aztán a kis vizek is zsugorodni kezdtek. Bezdánál a Duna vízhozama hétfőn 860 köbméter volt másodpercenként, és Gombosnál 99. A lényeg az, hogy már nem csak a Tisza vize van lent, hanem a Duna is nagyon megapadt. De címlapon, utána pedig a hatodik oldalon olvashatunk részletesen. 200 millió dinár a fiatal gazdáknak. Útnak indult a Tanya Színház. Több egy régi csata emlékénél, Magyar Péter a Nándor Fehérvári diadalról. Több ezer panasz, több mint 7000 bejelentés érkezett a Hé, ki vagy te platformra. Akkor naponta 8 vonat indulhat Budapestre Belgrádból, közzétették a gyors vonatok tervezett menetrendjét. Nők a rendezői székben, a kreatív szabadság és az esélyegyenlőség is gyakori téma a Palicsi Filmfesztiválon. A legdrágább pohár, az ittas vezetés könnyen egy egész életre szóló probléma csomagot eredményezhet. És nem csak nyáron pezseg az élet Palicson, változatos helyszínek szolgálják a rendezvény szervezőket. Szabadkai oldalon is sok-sok programról olvashatunk, Csantavéren, Kelebián és Ludason is, Tanya Színház, akkor én mások művészetét is szeretem a Szabadkai Kortárs Galériában, hangverseny a Kalmárházban, Palicsi piknik, és még sok egyéb. 20 nap a vízben, a gyerekek mellett a felnőtteket is várják úszás oktatásra a Zenta Vízilabda Klub úszóiskolájában. És akkor táborok minden mennyiségben, valamint sport is olvasható a magyar szóban, és panoráma sétány épül a Lilafüredi tó fölé, olvasható a panoráma oldalon. És akkor következzék heti lapunk, Spanyolország a világbajnok címlapon. Na és akkor bele is lapozunk. 2 év fejlesztései Magyar Kanizsa községben, falukutatótábor Hajdújáráson és Noszán. A heti interjút, a tehetséggondozásban a tanár és a diák egyaránt gazdagodik dr. Esztelecki Péterrel, a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Informa tanárával készítette a lap munkatársa Tóth Lívia. Akkor a közösség tükre, a Csantavéri újságról olvashatunk. Különös utazás a Remény útján. A 95 éves szegedi szabadtéri játékok idei 75. évad a különleges produkcióval nyílt meg a Dóm téren. Az igazi noszti fiú nyomába repít minket a lap. Népzene nyelvén Rózsa Sándor öröksége, Abigail tábor lányoknak, szolgálata gyermekek öröméért. Akkor európai látleletek Palicsi vásznon. És akkor elérkeztünk az újság közepéhez, benne pedig a Petőfi Sándor Általános Iskola királyhalmi végzősei és tanárai, hogy már megszokhatták, a tabló képet láthatjuk. Akkor 65 fiatal készül a Szép Szó táborba, Sólya Bálinttal is készült egy beszélgetés, ugye keramikus, és hát nagyon-nagyon sok színes témával találkozunk még, és akkor itt az otthon és család, szaftos rakott kell, mexikói sajtleves, vaníliás szederszelet, pirított gombasaláta. Majd, hogyha ezeket elkészítettük, akkor megtudjuk, hogy hogyan lazítanak a csillagjegyek, és hogy mit üzennek a következő hétre nekünk. Bergenbe utazhatunk dr. Cékus Borisszal, és még sok egyéb érdekesség található, és megszokott tartalom természetesen a hét napban. Keresztrejtvényt is fejthetünk
a férfiak örömére jó időt jelez a hét nap utolsó lapja, de neki is van melléklete, a szórakoztató melléklet, benne pedig az RTV részletes keresztrejtvény és gyerekeknek is kikapcsolódás, jó kis fejtörők. Most még kellemes az idő, tegyenek egy kis rekreációs sétát lapárusukig, de hogy útközben sem maradjanak le semmiről, tudják, mobilon keresztül is tudnak minket hallgatni, de csak óvatosan.

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A Szabadkai Funéró temetkezési magánvállalat tájékoztatója szerdán, július 22-én. 87 esztendős korában meghalt Rosse Szántai, Szabadka, Sztefán Filipovics utcai lakos. Temetésem a 12 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. 74 éves korában elhunyt Jolán Gérics Györgyény lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Zentai úti temetőben. A Funéró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, hírek következnek. Új onkológiai központ építését sürgeti a szerb kormány. Gyuro Macut miniszterelnök és Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetben tett látogatásán jelentette be, hogy felgyorsítják az új épület megvalósításához szükséges eljárásokat. A tervek szerint a korszerű intézmény nagyobb kapacitással és jobb körülmények között fogadhatja majd a daganatos betegeket az ország minden részéből. Több településről is elszállították a kiürült növényvédőszeres flakonokat. Az elmúlt hetekben Ludason, Királyhalmon, Kelebián és Palicson is szerveztek flakonbegyűjtést. Az akció célja, hogy a veszélyes hulladék megfelelő helyre kerüljön, és ezzel a termelők is hozzájáruljanak környezetvédelméhez. Franciaországban szeptembertől törvény tiltja a 15 év alatti fiatalok számára a közösségi oldalak használatát. A francia parlament kedden fogadta el a jogszabályt, amely elsőként vezet be ilyen szigorú korlátozást Európában. Az intézkedés értelmében a közösségi platformoknak hatékony

0: életkor ellenőrzési rendszert kell bevezetniük. Az új szabályok szeptember 1-től az új felhasználókra vonatkoznak, 2027. január 1-ig pedig minden felhasználó esetében kötelező lesz az életkor igazolása. A 15 év alattiak fiókjait letiltják. Hatalmas tömeg fogadta Madridban a labdarúgó világbajnok spanyol válogatottat. A becslések szerint mintegy 1,8 millió szurkoló lepte el a főváros utcáit, hogy együtt ünnepelje a nemzeti csapat második világbajnoki címét. És ami az időjárást illeti, Szabadkán és környékén 19 fok van, napközben felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
2: Csak a legfrissebbek.
3: Egy óra múlva is.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: Okay.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Mozaik második órájába léptünk, és egy igazán különleges rendezvényről lesz szó, ugyanis idén is megszervezik a Connect & Grow üzleti konferenciát, amelyet szeptember 24-én és 25-én tartanak meg Palicson a Vigadóban. Az előkészületek azok már jó ideje zajlanak, és szinte minden héten kiderül valami újdonság, új információ a témákról, és az előadókról. Hát mi meghívtunk két kulcsembert, a két főszervezőt, Nagy Zitát és Koza Andort, akik elmondják a részleteket. Jó reggelt, sziasztok!
4: Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt!
3: Hát milyen szakmai kérdések, témák kerülnek be az idei programba, és miért nem szabad kihagyni az idei Connect & Grow-t?
5: Minden évben megpróbálunk valami vezérfonalat, valami témát kitalálni, ami köré építjük. Ez nem azt jelenti, hogy minden előadás pont ugyanarról szól, de az idei vezérfonal az a mesterséges intelligencia, és a legtöbb téma a mesterséges intelligenciáról szól, azaz hozzá kapcsolódik, hogy a gép és az ember szerepe, hogy hogyan formálja át a mindennapjainkat a mesterséges intelligencia. Most már ugye nem az a kérdés, hogy használják-e, vagy hogy leváltják-e a vállalkozókat, hanem az a kérdés, hogy ki fogja leváltani, hogy azok a vállalkozók, akik használják a mesterséges intelligenciát, fogják leváltani, vagy elhagyni azokat a vállalkozókat, akik nem. És ebbe szeretnénk mi segíteni a vajdasági vállalkozóknak, hogy minél jobban tudják használni, megértsék, és versenyelőnyt szerezzenek a többiekkel szemben.
3: Minden évben vannak előadók. Most ebben a témában, az idei évben kik lesznek az előadók?
4: Minden évben a témák mentén döntjük el azt, hogy kik lesznek az előadók, ki az az előadói gárda, aki két napon át úgymond oktatják, előadják ezeket az előadásokat. A mesterséges intelligencia és a természetes intelligencia közötti együttműködés lesz ugye a fő témánk, és ennek mentén válogattuk az előadókat, mint ahogy már lassan már 10 előadóból 5-öt meghirdettünk. Velünk lesz a Steiger volt Krisztián, aki ugye generációkutató, már másodszor lesz velünk, viszont most kötött témában az Y és az Z generáció kapcsolódása, valamint az idősebb generáció és a fiatalabb generáció közötti viszony a munkahelyen. Ezt a témát fogjuk boncolgatni. Velünk lesz Szalai Ádám, aki tavaly felrobbantotta a színpadot gyakorlatilag, tehát egy nagyon energikus előadást hozott tavaly, idén is.
3: TV2.
4: Így igaz. Viszont velünk lesz, többek között meghirdettük Geszti Pétert, aki a pozitív gondolkodásról fog előadást tartani a konferencián. Velünk lesz Maletánszky Dávid, aki a cégen belüli AI lehetőségeket fogja, valamint a delegálás kérdését boncolgatni. És dr. Újszászi Bogár László lesz velünk, aki a meggyőzés technikában nagyon, nagyon előjár, a Dubai Egyetemen oktatják tantárgyként az ő témáit, könyveket írt a témában, és nagyon előjár ezekben a témakörökben, tehát ő igyekszik majd elmondani a résztvevők számára azt, hogy a meggyőzés technikát hogyan tudja segíteni az AI. Emellett lesz még további 5 előadónk, akiket szépen lassan most már a hallgatók így
3: az információk
4: is megismerhetik a közösségi médiában.
3: Ugye mindig fontos az, hogy vajdasági előadók is legyenek. Őrolluk még már tudhatunk, vagy még nem?
4: Igen, mint ahogy az előbb említettem, Maletánszky Dávid, hogy igazából a csapat tagja, vállalkozói csapat tagja, és ő az, aki vajdasági előadóként, egyikeként előfogadni a konferencián. Erre fokozottan figyelünk minden évben, hogy vajdasági vállalkozók is szerepeljenek, hiszen nem kevesebb és nem kevésbé színes az a történet, amit mi vajdasági vállalkozóként itt megélünk, mint azok, amik akár európai, akár tengeren túli történetek. Fontos az, hogy a vállalkozók lássák azt, hogy mindenki körülbelül ugyanabban a cipőben jár, és vannak megoldások helyben is, tehát nem mindenért kell ki kimenni az országhatáron túlra, akár az együttműködések kapcsán is, tehát mindenféleképpen fontosnak ítéljük meg azt, hogy a vállalkozók képet kapjanak arról, hogy egy ugyanúgy vajdasági közegben mozgó vajdasági vállalkozó is tud előadni.
3: Nem az első évben van megszervezve. Mi a tapasztalat egyébként, hogy mennyivel többen jelentkeznek most így évről évre? Tehát, hogy mindig felhívjuk a figyelmet, hogy van ez a rendezvény, és hogy miért jó ez a rendezvény. Nagyobb az érdeklődés?
4: Azt kell, hogy mondjam, hogy a Prosperitáti Alapítvány ugye gazdaságfejlesztési programként indult, mellette indultak meg a soft programok, a képzések, amiből az egyik legsikeresebb a Connect and Grow nőtte ki magát, valóban a vállalkozókkal karöltve, hiszen a vállalkozók nagyon aktív közösség, és az első Connect and Grow kezdeténél már nagy volt a jelentkezés. Tehát a második Connect and Grow-nál már teljes túljelentkezés volt. A harmadiknál már nem tudtuk az utolsó egy hónapban ezeket a telefonhívásokat hova tenni, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy óriási volt az érdeklődés, a vállalkozók látják ebben a tanulás lehetőségét, érzik a kapcsolódás lehetőségét, értékelik az előadásokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak az előadásokat, a szüneteket is. Tehát a szüneteknek is megvan a maga varázsa, amikor ők egymás között. Így igaz. Tehát amikor egy kávé, amikor egy hideg ital mellett ők tudnak egymás között beszélgetni, kapcsolódni, eladni, vásárolni, reklámozni, számukra ezek a pillanatok is nagyon fontosak. Minden évben visszamérünk, és ezekben a visszamérőkben erre a kitöltők fokozott hangsúlyt fektetnek, hogy a szüneteket is értékelik. Tehát mindenképpen maga a Connect and Grow egésze fontos számukra.
3: Egyébként hány főt vártok vállalkozók tekintetében? Tehát mi a maximum létszám, hogyha már ilyen túljelentkezésekről beszélünk?
5: Sajnos a tér adja meg a limitet. Körülbelül 340-50 ember tudunk, hát most így mondva, bepréselni a Vigadó épületébe, tehát 350 a maximum. Most már több mint 50%-át eladtuk a jegyeknek. Tavaly is úgy volt körülbelül, hogy a jegyek valamikor augusztus végén, szeptember elején fogytak el, és hát így nem olyan nehéz a szervezés, mert van rajtunk egy nyomás, amit így ilyen kulisszatitkot elárulhatunk, hogy nagyon sokan jönnének külföldről. Nagyon közel vagyunk ugye a szegedi vállalkozóknak is, hogy egy ilyen konferencia az nagyon csábító. Tehát az amennyibe kerül, és az amilyen szakemberek vonulnak itt föl, azok Magyarországon ezek a konferenciák sokszorosan szokott lenni az árva, úgyhogy ők is nagyon sok jönnének, de vannak szabályaink, amiket pont azért állítottunk fel, hogy minél több vállalkozáshoz eljussonak az információk, a tanulási lehetőség, és egyenlőre az a szabállyal még élünk, hogy egy vállalkozásból egy valaki tud regisztrálni, tehát egy jegyet tud venni. Ez tudatos, nem mindig tetszik a vállalkozóknak, viszont az, aki szeretne csapattal felvonulni, annak is megvan a lehetősége, mert biztosítunk támogatói jegyeket, és akkor aki támogat bennünket, támogatja a rendezvényt, az tud több embert is hozni magával.
3: Jegyárakról mit tudhatunk?
5: A jegyárakat mint mindig három kategóriába soroljuk. A legolcsóbb az 6000 dinár, akkor 6000 dinár, hogyha tagja a Vajdasági Magyar Vállalkozóknak, az Egyesületnek, valamint az adatbázisban is fent van, és akkor utána egészen 12000 dinárig megy a jegyár, amennyiben egyik entitásnak se tagja, és még ez a 12000 dináros jegy is azt gondolom, hogy egy Európa viszonylatban ezért a konferenciáért nagyon, nagyon csábító mindenkinek, de a 6000 dinár az pedig tényleg szuper ár.
3: Szerintem is.
4: Itt még rácsatlakoznék arra, hogy ezt mind a támogatóknak köszönhetjük, hiszen ez a jegyár, amit azt mondjuk, hogy Európában egy ilyen konferenciáért körülbelül 500 eurót kérnek el, mi itt a támogatóknak köszönhetően tudunk 50 eurós jegyet biztosítani a résztvevőknek.
3: Teljes körű ellátással.
4: Így igaz.
3: Úgyhogy már két napon át. Így van, két napon át. Egyébként kiknek a részvételére számítotok, kiknek ajánljátok ezt a konferenciát?
5: De én, mint a vállalkozói csapatot erősítem, én meg vagyok győződve, hogy nincs réteg, tehát minden, nincs külön vállalkozói réteg, tehát bárki, aki szeretne fejlődni, bárki, akit az idén különösen a mesterséges intelligenciának a használata, tehát nem csak ilyen, nagyon fontos, hogy nem az a célunk, hogy valaki nagy vonalakban és doktori szinten magyarázza el, hogy a mesterséges intelligencia mi, hanem hogy bemutassuk, azt szeretnénk bemutatni az idén, hogy hogy lehet használni, és hogy praktikus tudást kapjanak a résztvevők. Ez egy nagyon fontos célkitűzés volt, és mi ezt kértük az összes előadótól, hogy olyan dolgokat hozzanak, tehát olyan praktikus példákat, amit rögtön be tudnak a vállalkozók építeni, úgyhogy válaszolva egy mondattal mindenkit várunk, aki vállalkozó és a vállalkozását egy új szintre szeretni emelni, és ez az új szint, ez most nem csak ilyen dobálózás, meg ilyen elcsépelt frázis, hanem azt látom én, hogy nagyon sokan már értik, hogy ez a mesterséges intelligencia mi mindenre képes, de még mindig nem tudják, hogy kellene a vállalkozásba használni, és vagy azt mondják, hogy az én vállalkozásomban nem tud segíteni, közben pedig én meg vagyok győződve, hogy nincs olyan vállalkozás, akinek nem tud segíteni. Ez csak hozzáállás kérdés, és talán ebbe fog a konferencia az idén segíteni, hogy erről beszélgessünk, tanuljunk, és hogy fejlődjünk együtt.
3: Haladni kell a korral. Visszatérők vannak, új jelentkezők vannak.
4: Igazából színes a paletta. Nagyon örülünk mindig az új érdeklődésnek. Akár konferencia látogatók, akár támogatókról legyen szó. Van, aki már az első Connect & Grow-tól velünk van, ezek már csapatok, azt kell, hogy mondjam, de mindig vannak új arcok, és nagyon szívesen látjuk és várjuk továbbra is az új jelentkezőket is, hogy ráérezzenek erre az összhangra, erre a közösségre, erre a lendületre, ami a Connect & Grow-t jellemzi, úgy a magán az előadáson, mint a kísérő programokon.
3: Hogyan értékelitek egyébként az eddigi konferencia sorozatokat? Tehát, hogy szerintetek sikerült teljesíteni azt az elvárást, amit magatok elé kitűztetek?
4: Igen, azt hiszem, hogy határozottan igennel tudunk válaszolni mindketten erre a kérdésre, hiszen a rendezvény beváltotta a hozzáfűzött reményeket, úgymond maga a szervezés nagyon sokat kivesz belőlünk, de ahhoz, hogy a vállalkozóknak azt tudjuk nyújtani, amire nekik az adott pillanatban szükségük van, ahhoz nagyon oda kell figyelnünk magukra a témaválasztásokra, itt mindig kikérjük a vállalkozók véleményét, tehát onnan indul ki maga a történet, és az, hogy a maga a konferencia azt nyújtja számukra, amivel ők elégedettek, amit be tudnak építeni a mindennapi munkájukba. Ezáltal egyfajta elégedettség tölti el őket, és ezt minden évben visszamérő kérdőívvel ellenőrizzük is. A tavalyi konferencián 98,5%-os volt a visszamérőnek az eredménye, tehát az elégedettségi szint a konferencia teljes mi voltával, ami minket is új elánnal, új energiával tölt el mindig a következő Connect & Grow szervezés.
3: 50% már betelt, hogyan zajlik a regisztráció és a jegyvásárlás, hol lehet további információkat kapni?
5: Több helyen, ha a Facebook oldalunkat követik, akkor ott folyamatosan megosztjuk a linket, valamint a weboldalunkon a connectandgrow.rs oldalon is ott a link, az átvezet a jegyi vásárlási platformra, pár adatot kell megadni, és utána megtörténik a regisztráció, és megkapják az instrukciókat a befizetéshez. Fontos információ, hogy kizárólag, tehát magánszemélyeknek nem tudnak fizetni, tehát csak és kizárólag vállalkozások tudnak regisztrálni és kifizetni a jegyet. Ennyi az egész. A talán annyi jutott még eszembe itt a jeggyel kapcsolatban, hogy az idén lesznek érdekességek, még pluszba lesz nyereményjáték, ami eddig már tavaly bevezettük, most egy kicsit más formában, minden információt nem lövünk le, de nagyon értékes, még a tavainál is értékesebb nyeremények lesznek az idén, úgyhogy érdemes lesz jelen lenni, és ott lenni az előadásokon, mert még valaki plusz dolgokkal is távozhat. Vagyis biztos, hogy lesznek, akik plusz dolgokkal fognak távozni.
4: Én itt kihasználnám még a lehetőséget, hogy mindenkit buzdítsak arra, hogy szerezze meg a jegyét mielőbb. Tehát ne az utolsó pillanatra hagyjuk a jegyvásárlást, mert olyankor általában problémába kerülünk, olyankor jönnek a kérések, amiket a legnagyobb jó indulattal sem már az utolsó pillanatban nem tudunk teljesíteni. Úgyhogy a nyári kikapcsolódásra való tekintettel is mindenkit kérünk, hogy két klikkel próbálja meg foglalni, vásárolni a jegyét a szeptemberi konferenciára.
3: Tehát a Connect & Grow üzleti konferencia Palicson lesz a Vigadóban idén szeptember 24-én, 25-én, és még lehet jelentkezni, jegyet vásárolni, ne hagyják az utolsó pillanatra. Én köszönöm szépen, hogy befáradtatok, és hát akkor remélem, hogy minél előbb megtelik az a maradék 50% is.
4: Köszönjük a lehetőséget.
5: Köszönjük.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
6: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
6: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
7: A főszereplő maradt a régi
6: belemet.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Okay. Ajánlót hallottak.

0: adnak.
1: Ajánló következik.
2: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

Az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint 9 óra 38 perckor 20 fokot mérünk Palicson és környékén, Zomborban 21, Újvidéken 20, Nagybecskereken van 19, és Belgrádban még csak 17 fokot mutat a hőmérő higanyszála. Ez emelkedni fog, mert hogy ilyen 28 fok körüli csúcsértéket mérhetünk a mai napon, amikor is napos, gomoly felhős idő lesz, de többnyire napsütésre számíthatunk, azért elvétve, elszórtan még futó zápor bárhol előfordulhat. És a mai nap időjárása front nélküli, de a magasban továbbra is hűvösebb levegő áramlik fölénk, emiatt a hideg frontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. A többfelé szeles időben felerősödnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak is lehetünk. A hosszabb napos időszakok és a hőségmentés viszont jó hatással lesz szervezetünkre. Az UV-sugárzásra azért érdemes odafigyelni, valamint az immunrendszerünkre és a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Akik úton vannak, vezessenek óvatosan és körültekintően, baleset és büntetésmentes közlekedést.

Újabb közérdekű információ még így az óra vége előtt, a hírek előtt. Véradási akciót szerveznek két településen is, amiről tudunk. A Vajdasági Vérátömlesztési Intézet értesítése szerint a mai napon már 8:30-tól 12 óráig Moholon a Nyugdíjas Klubban vehetnek részt a véradási akcióban, míg Pancsován a Vöröskeresztben 9 és 12 óra között várják ma a véradókat.

0: Magyar Rádió 107,1 MHz-en.
1: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
0: Tartson velünk a folytatásban is.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Szerbia várhatóan a nyár végéig sem nyitja meg a hármas klasztert az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokban, mivel a kérdés már nem szerepel az uniós tanácsi testületek nyári szünet előtti üléseinek napirendjén. Július 8-án ugyan tárgyaltak a klaszter megnyitásáról, de nem született egy hangú döntés. Több tagállam a szerbiai jogállamiság helyzetével, valamint Belgrád kül- és biztonságpolitikájával kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat. Különösen amiatt, hogy Szerbia továbbra sem csatlakozott az Oroszországgal szembeni uniós szankciókhoz. A tagállamok többsége támogatta volna a hármas klaszter megnyitását, de több ország, köztük Hollandia, Belgium, Svédország és a balti államok egyelőre nem adott zöld fényt. A döntés így várhatóan legkorábban ősszel kerülhet ismét napirendre. Közbeszerzést írt ki a Szerbiai Bányászati és Energiaügyi Minisztérium a Gyerdáp 3, vagyis a Vaskapu 3 szivattyús tározós vízerőmű tervezéséhez szükséges dokumentáció elkészítésére. A tender becsült értéke 625 millió dinár, a jelentkezési határidő pedig augusztus 20-a. A közbeszerzés az általános

0: Terv az előzetes megvalósíthatósági tanulmány, a különleges rendeltetésű területre vonatkozó területrendezési terv, valamint a stratégiai környezeti hatásvizsgálat előkészítésére vonatkozik. A Golubac és Dónyi Milanovac közé tervezett beruházás egy 1200-2400 megawatt teljesítményű szivattyús tározós vízerőmű létrehozását célozza. A létesítmény feladata az ország villamosenergia rendszerének rugalmasabb átétele, a csúcsterhelések kiegyenlítése, valamint a szél- és napenergia nagyobb arányú integrálásának támogatása. Útlezárás lesz Szabadkán a Pátria Hotel közelében található kereszteződésben. A helyiek 5. napja tüntetnek az elektromos járművek használatáról szóló új szabályzat miatt, és ma már le is zárják majd az utat, miután átadják az összegyűjtött aláírásokat tartalmazó petíciót Szabadka polgármesterének és a közlekedési rendőrség vezetőjének. A demonstrálók szerint az új szabályozás következtében számos korábban elektromos kerékpárként forgalmazott jármű mopednek minősül, ugyanakkor a jelenlegi előírások alapján ezek nem regisztrálhatók, így közúti használatuk sem engedélyezett. Állításuk szerint emiatt sokan a munkájukat sem tudják ellátni. A tiltakozók azt követelik, hogy az illetékesek kezdjenek párbeszédet velük, vizsgálják felül a szabályozást, és teremtsenek egyértelmű jogi helyzetet az érintett elektromos járművek számára. Elmondásuk szerint 5 napja nem kaptak választ követeléseikre. Az elektromos járművek tulajdonosai ma 18 órakor gyülekeznek a Városháza előtt, ahonnan a Pátria Hotelhez vonulnak. A tervek szerint 19 órakor zárják le a kereszteződést, majd a Forrás utcai rendőrkapitánysághoz mennek. Elkezdődött a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diák tábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Kedd este az ismerős arcok zenekar koncertezett, ma már pódiumbeszélgetések is elkezdődnek 3 nagy témakörben. Ezek a nemzetpolitika, a geopolitika és a gazdaság, valamint a sport is hangsúlyos szerepet kap. A kulturális kínálatból idén sem hiányzik a színház, a népzene, a táncház, esténként pedig a nagy színpadon népszerű magyarországi és romániai együttesek koncerteznek. Az idei motto veled teljes, ami a szervezők szerint arra az érzelmi kötődésre utal, amely a nagymúltú Szabad Egyetemre rendszeresen visszatérő résztvevőket jellemzi. A bálványosi nyári Szabad Egyetem és diáktábora 90-es években a román-magyar párbeszéd fórumaként jött létre. Ugyanakkor idén a meghívott román közéleti szereplők közül csak kevesen vállalták a részvételt. A magyar-magyar párbeszéd terén sem ígér komoly vitákat a Fidesz politikai vonzás terébe tartozó tusványos, ugyan meghívták a Tiszapárt több miniszterét és kormányzati tisztségviselőjét, de ők elutasították a részvételt. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. 15-en megsérültek a Skopjét sújtó heves viharban, amely jelentős károkat okozott Észak-Macedónia fővárosában tegnap este. Az orkán erejű szél fákat csavart ki, tetőket rongált meg, valamint kárt tett autókban és középületekben is. A legsúlyosabban sérült egy idős nő, akire rázuhant egy fa. A hatóságok 4 óra alatt több mint 8000 segélyhívást fogadtak, a közművek pedig folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, és gyenge északkeleti szél foly, hosszabb napos rövid időszakok várhatók. 27 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke.
2: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
3: 107,1. Reklám következik.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.

0: Időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retrózenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: És a mai napon is informálódhatunk a folytatásban is, még sok-sok érdekességgel érkezem. Így például már is elmondanám, hogy a mai nap július 22. Termés Jósló Mária Magdolna napja, amikor az eső a veteményt segíti, de a diót próbára teszi, mondják a régiek. Július 22, tehát Mária Magdolna napja a népi kalendáriumban. Esőhöz, könnyekhez és termésjósláshoz kapcsolódó dátum. A július végi napok között ez különösen szépen illeszkedik Illés és Dániel viharos napjai után, mintha az ég még mindig nem döntötte volna el. Csendes áldást ad-e a kertre, vagy újabb próbát küld rá. Az esti esőzés egyébként nagyon jót tett a földeknek és a kerteknek. Szeged vidékén Mária Magdolna napját nem tartották sütésre és mosásra alkalmasnak, Szajánban pedig egyenesen tiltották ezeket a munkákat. A naphoz időjárás jósló hiedelem kapcsolódik. Kiskunfélegyházán úgy hitték, esnie kell az esőnek, mert Mária Magdolna siratja bűneit. A mondás szerint Mária Magdolna elpityeredik, de ritkán sír sokáig. Ez a mondat gyönyörűen hozza a júliusi zápor természetét. Elered, megáztat, aztán meg is ijeszt talán továbbáll. Nem feltétlenül hosszú áztató eső, inkább hirtelen nyári sírás, párás, zivataros, gyors, kiszámíthatatlan. A kertész pedig ilyenkor pontosan tudja, hogy az eső egyszerre lehet megkönnyebbülés és újabb feladat is. Nos, szerintem a tegnap esti eső az inkább megkönnyebbülés volt, kivéve ott, ahol viharos erejű széllel érkezett és fákat csavart ki, ágakat tört le. Nos, mindenki nagyon vigyázzon magára. Attól, hogy egy picit lehűlt a levegő, attól még oda kell figyelnünk a napsugaraira is, és természetesen arra, hogy bár nincs front felettünk, a magasban zajló hideg levegő okozhat problémát, fejfájást, rosszul létet, görcsös panaszokat, az erősödő szél pedig mindezeket felerősíti. Ennek ellenére kellemes napot!

0: ajánló következik.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható. 3.0-ás V6-os dízelmotor automata S-Tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben, teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-tól és 3:45-től.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
3: A műsoretető
4: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
5: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
6: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
7: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
8: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
7: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.

A nap folyamán többször említettem már, hogy bár nincs front felettünk, azért vigyázni kell az időjárásra, mert hogy ma jut mélypontjára a hideg front utáni lehűlési folyamat, aminek különböző orvos-meteorológiai hatásai vannak. Minden légrétegben leáll a hőmérséklet csökkenése, azonban a nap első felében még a hűlési tendencia érvényesül, ami azt jelenti, hogy ebben a napszakban különösen tapasztalható még elhúzódó hidegfront jellegű tünet. A vérnyomás ingadozásnak inkább a kiugró jellege érvényesül, a görcsös folyamatok fejfájásos emésztési problémái mellé erőteljesebben jelentkeznek kopásos ízületi problémák, különösen a hűvös reggeleken. A reggeli erősebb lehűlés előnyös ugyanakkor a jobb alvás minőség szempontjából, és a napközbeni az átlagosnak megfelelő, vagy attól kissé elmaradó hőmérséklet is alkalmas arra, hogy regenerálódjunk, kicsit megpihenjen a szervezetünk, és vállalkozzunk terhelőbb programokra is, például kert tisztításra. Ki kell használni a kültéri programok jobb lehetőségét, mert csütörtökön már egy kettős front érkezésére kell számítani. Tehát a mai nap lesz a legkedvezőbb napunk a különböző kinti programokhoz. Fontos viszont, hogy a fokozottan érzékenyek, akik szeles időt is rosszul viselik, továbbra is tapasztalhatják az erős légmozgás miatt a fokozott feszültséget, ingerlékenységet, fáradékonyságot, több szédüléses panaszt. Egyre erősebben alakul alakulnak az erősödő panaszok, úgyhogy a frontérzékenyek, azok nagyon vigyázzanak magukra, sokat pihenjenek, de ahogy említettem, a mai nap lesz a legideálisabb arra, hogy regenerálódjunk, illetve hogy egy picit nehezebb munkát is tudjunk végezni. A folytatásban egyébként hamarosan kispiaci programokról lesz szó, mert hogy elérkezik az a hétvége, amikor hát benépesül kispiac, és nem csak azért, mert sokan fognak főzni, hanem azért is, mert a hónap utolsó vasárnapját várjuk, ami ugye kispiacon a jószág és kirakodó vásárt jelenti. Előtte azonban még 25-én a Homokbánya tónál népesül majd be a környezet, a környék. Tehát a részletekről majd hamarosan érdeklődünk, utána járunk, hogy milyen programokról is van szó, kiket várnak, hogyan lehet jelentkezni, lehet-e még jelentkezni, mert hogy a jelentkezési határidő az 17-én lejárt, de hát ha kedveznek még azoknak, akik így az utolsó pillanatban szeretnének bejelentkezni egy jó kis főzőversenyre, mégpedig a 17. Nemzetek főzőversenyére. Érkezünk hamarosan a részletekkel, tartsanak velünk!

0: gond,
1: megy a gond, megy a gond.
2: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
3: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Újabb üdülési utalványokat osztanak ki Szerbiában. A 30 ezer darab, 10 ezer dinár értékű üdülési utalványt azoknak szánják, akik a leginkább rászorulnak, a nyugdíjasoknak, részletezte Huszein Mémit idegenforgalmi miniszter. Azok a nyugdíjasok jelentkezhetnek az utalványért, akiknek a havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. A tárcavezető egyébként elégedett a turizmus idei évi alakulásával. Az év első 5 hónapjában közel 7%-kal nőtt a turisták száma, és az ország a külföldiek körében a top 10 úti cél közé került. Az új üdülési utalványokat augusztus 3-ától lehet igényelni. Folyamatban vannak a végső biztonsági ellenőrzések a Belgrád-Budapest gyorsvasút magyarországi szakaszán, hogy megkezdődhessen a személyszállító vasúti közlekedés, közölte Alexandre Sofronievics szerb építésügyi közlekedési és infrastrukturális miniszter. A tárcavezető szerint mindkét ország érdeke, hogy a vonatközlekedés minél hamarabb elinduljon. Hangsúlyozta, hogy Szerbia már korábban befejezte a ráeső munkálatokat. Elmondása szerint Magyarországon jelenleg az ETC 2-es szintű vasúti biztonsági rendszer utolsó ellenőrzései zajlanak. Ez a legmagasabb szintű európai vasútbiztonsági rendszer, amely a gyorsvasút biztonságos működésének egyik feltétele. Sofronievics hozzátette, a magyar közlekedési miniszter találkozót kezdeményezett, melynek várhatóan egyik legfontosabb témája a személyszállítás mielőbbi elindítása. Útlezárás lesz ma este Szabadkán a Pátria Hotel közelében található kereszteződésben. A helyiek 5. napja tüntetnek az elektromos járművek használatáról szóló új szabályzat miatt, és ma már le is zárják majd az utat, miután átadják az összegyűjtött aláírásokat tartalmazó petíciót Szabadka polgármesterének és a közlekedési rendőrség vezetőjének. A demonstrálók szerint az új szabályozás következtében számos, korábban elektromos kerékpárként forgalmazott jármű mopednek minősül, ugyanakkor a jelenlegi előírások alapján ezek nem regisztrálhatók, így közúti használatuk sem.

0: engedélyezett. Állításuk szerint emiatt sokan a munkájukat sem tudják ellátni. A tiltakozók azt követelik, hogy az illetékesek kezdjenek párbeszédet velük, vizsgálják felül a szabályozást, és teremtsenek egyértelmű jogi helyzetet az érintett elektromos járművek számára. Elmondásuk szerint 5 napja nem kaptak választ követeléseikre. Az elektromos járművek tulajdonosaimmal 18 órakor gyülekeznek a városháza előtt, ahonnan a Pátria Hotelhez vonulnak. A tervek szerint 19 órakor zárják le a kereszteződést, majd a Forrás utcai rendőrkapitánysághoz mennek. Szünetel a forgalom a Tiszán átívelő hídon július 24-én pénteken dél és 15 óra 30 perc között, közölte Zentakösség önkormányzata. A hidat az említett időben a Szerbia útjai közvállalat vizsgálja. A városvezetés a lakosok megértését kéri és az alternatív közlekedési útvonalakat javasolja. Elkezdődött a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Tegnap este az Ismerős Arcok zenekar koncertezett, ma már a pódiumbeszélgetések is elkezdődnek 3 nagy témakörben. Ezek a nemzetpolitika, a geopolitika és a gazdaság, valamint a sport is hangsúlyos szerepet kap. A kulturális kínálatból idén sem hiányzik a színház, a népzene, a táncház, esténként pedig a nagy színpadon népszerű magyarországi és romániai együttesek koncerteznek. Az idei motto veled teljes, ami a szervezők szerint arra az érzelmi kötődésre utal, amely a nagymúltú szabadegyetemre rendszeresen visszajáró résztvevőket jellemzi. A bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor a 90-es években a román-magyar párbeszéd fórumaként jött létre, ugyanakkor idén a meghívott román közéleti szereplők közül csak kevesen vállalták a részvételt. A magyar-magyar párbeszéd terén sem ígér komoly vitákat a Fidesz politikai vonzás terébe tartozó tusványok. Ugyan meghívták a Tisza párt több miniszterét és kormányzati tisztségviselőjét, de ők elutasították a részvételt. Szombaton Orbán Viktor, a Fidesz elnöke tart majd előadást.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, és gyenge északi szél fúj, hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók. A hőmérséklet csúcsértéke 27 fok körül alakul majd.
2: Csak a legfrissebbek.
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
4: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
6: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-450-150. 0244-450-150.
7: Reklámot hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Minden, ami számít, egy helyen lesz a hétvégén, Kispiacon. De mégsem egy helyen, mert két helyen, két különböző eseményről is szólunk, de elsőként is a 17. Nemzetek főzőversenye a központi témánk jelen pillanatban. Szarabka Ede, a helyi közösség elnöke a vendégem, akivel már is arról beszélgetünk, hogy új helyszínre költözik a főzőverseny új időpontban, nem a megszokott dupla vagy kettő az egyben program lesz, hanem két külön program, két külön helyen, de nagyon-nagyon gazdag programról beszélhetünk. Köszöntelek!
3: Szép napot kívánok, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
2: Ugye, akik követik, azok tudják, hogy minden hónap utolsó vasárnapján Kispiacon nagy vásár van, tehát az úgynevezett jószág és kirakodó vásár. És minden alkalommal, tehát úgymond 16 alkalommal. Ennek a vásárnak a keretében volt a Nemzetek főzőversenye. Hát most szétpakoltátok a babaruhát, hogy úgy mondjam, külön helyre megy a rendezvény, és egy nappal korábban lesz.
3: Igen, ez egy bátor vállalás volt részünkről, majd az esemény és az idő bebizonyítja, hogy jó döntést hoztunk el. A helyi közösség vezetősége már évek óta mérlegelte, de viszont nem merte meglépni ezt a lépést, hogy ugye az volt a probléma, hogy adott volt nekünk a kispiaci vásár, ami népszerű, ami híres, ami tömegeket mozgat meg.
2: A tér is adott.
3: A tér is adott, a terület is adott, tehát minden adott volt ahhoz, hogy egy nagyon jó ötlet alapján megtartsuk az első Kárpát-medencei főzőversenyt, úgymond, ami az első 5 évben büszkén mondhatom azt, hogy Vajdaság egyik legnagyobb gasztro találkozója volt, ugyanis voltak olyan évek, amikor 150 csapatot meghaladta a résztvevőknek a száma. Viszont tudni kell azt is, hogy a rákövetkező években ezt látva nagyon sok település, helyi közösség, helyi önkormányzat hasonló típusú rendezvényeket szervezett, és most a Vajdaság területén, ha megnézzük, szinte minden napra egy-kettő hasonló gasztrotípusú falunap főzőverseny rendezvényt tartanak. Így kicsit a kínálat és a verseny is arra ösztönzött mindenkit, hogy még több, még színesebb programokkal szolgáljunk úgy a kilátogatók, vagy akár a főzőversenyen részt vevők számára. Azt is tudni kell, hogy Kispiac elsősorban az együttműködő partnerokra, az együttműködő úgymond kapcsolatokra építi az egész főzőversenyt. Ugye nekünk helyi közösség működésében számos projektben vagyunk benne, és a projektpartnerok is ugye fontosak számunkra, és ilyenkor jelen esetben is 8 külföldi testvértelepülés, részben testvértelepülés, de részben partner is jelen fog lenni a versenyen, és nekik ez mindig probléma volt az elmúlt időszakban, hogy ha vasárnap van a főzőverseny, és ha jó akarják érezni magukat, akkor hétfőn nem tudnak bemenni dolgozni.
2: Nehezebben legalábbis.
3: Nehezebben. És ezt is mérlegeltük. Mérlegeltük azt is, hogy a vásárban is voltak panaszok, hogy ugye tudjuk azt, hogy a vásárban 8 étkező sátor van, akik nekünk rendszeres bérlőink, akik tisztességesen fizetik a rezervációt, és hát ők is panaszkodtak, hogy amikor a főzőverseny van, akkor ők nem igazán tudnak forgalmat megvalósítani. Nos, ezeket összerakva úgy döntöttünk, hogy volt már Kispiacnak minden évben, amikor úgymond anyagilag jobb helyzetben voltunk, a Homokbányatónál egy családi nap, egy vidám családi nap kakaspaprikás főző versennyel, és azt mindig úgy láttuk, hogy az a helyszín talán a falubelieknek és az embereknek és a versenyzőknek is jobban tetszett. Valahogy kisebb terület, barátiasabb, családiasabb, be lehet vonulni a fák alá, valahogy ott a tónak a feelingje is egy kicsit, tavaly is például a gyerkőcök fürödtek, miközben ment az egész napos program, és úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk ezt az opciót, de viszont nem hagyjuk azt a tradíciót se, hogy a vásárt ne tekintsük meg a vendégeinkkel, tehát a második lépésben a főzőverseny után, és a főzőversenyt követő esti buli, ami lesz a fiatalok számára, és nem csak fiatalok számára.
2: Az örök fiatalok számára is.
3: Így van. A következő nap a vendégeinkkel, a szervezőkkel közösen megtekintsük a Kispiaci vásárt. Én bízom benne, hogy nem olyan nagyon meleg lesz, mint mondjuk a június hónapban, amikor a 40 fok körül volt az időjárás, és hogy többen kilátogatnak. Megjegyzem, Kispiacon mindig a tavasz és az őszi vásárok a legerősebbek, de viszont a nyári vásárok, kon is szinte csak a szabadságolást és a nyaralást lehet érezni. Még mindig büszkén mondhatjuk azt, hogy a Kispiaci vásár népszerű. Ennek is talán az az oka, hogy az az emberi közelség, az ismerősök, és én mindig mondom...
2: Hát meg a több évtizedes múlt.
3: Így van, de én mindig mondom, hogy ez már nem igazán a pénzről és a marketingről szól, hanem ez egy társadalmi esemény. Az emberek azért mennek ki, hogy abban a régi ismerőssel találkozzon, mert csak a Kispiaci vásárba szoktak találkozni, megesznek, megisznak valamit, szétnéznek, ha valami érdekeset találnak, megveszik, és még összességében mindig azt mondom, hogy egy 1500 lelket számlaló kis település nem tud nagyobb lenni, de tud versenyezni, vagy még ott lenni a sarkukban Topolyának és Zentának. Én gondolom, ez nem kis dolog.
2: Így van. Na és akkor beszéljünk most erről a szombati eseményről a Homokbánya tónál. Az imént még az adás előtt láttam egy nagyon szép képet. Én nagyon rég jártam Kispiacon és főleg a tónál. Legutóbb akkor még víz nem volt benne, viszont jó hír, hogy újra lehet pancsolni, lehet úszkálni, és engem nagyon meglepett ez a kis sziget, amin egy gyönyörű teraszt építettetek fel.
3: Igen, valójában ez nekem régi álmom volt, tehát hogy valahogy rendezni a Homokbányát, és úgymond tavalyi évben lehetőséghez jutottunk, ugyanis a Homokbánya tó területén megvalósult egy IPA szerb-román pályázat révén egy kvad pályának a kiépítése. És maga a pályának a nyomvonalának az elkészítésékor sikerült magát a tavat is rendeznünk. Ez sajnos egy olyan dolognak is a következménye, hogy a tavalyi évben először kiszáradt szinte teljesen a tómedre.
2: És viszont az lehetőséget ad a kitisztításra.
3: Így van, tehát a lehetőséget megragadva kitisztítottuk a tavat, a medret, a iszaptalanítottuk, a nádat úgymond semlegesítettük, és volt a tó közepén egy pici sziget, ami egy ilyen önálló felület volt, ez benőtt náddal érdekes volt, de ezt a szigetet is rendbe tettük, és egy kis utat építettünk hozzá, tehát most már nem sziget, hanem félsziget, egy nyúlvány, és erre a nyúlványra a legegyszerűbb módon azt lehet mondani, pár évvel ezelőtt a Kispiaci Művelődési Házat újítottuk föl egy tartományi projekt belül, és a megmaradt használt építőanyagot mi nem dobtuk el, úgymond, hanem félre raktuk, és most ezt újra hasznosítva, a cserepeket megmosva, a gerendákat kiválogatva, annyi, hogy tartó oszlopokat vásároltunk akácfából, és egy nagyon szép 12x5,5 méteres teraszt építettünk oda, ami a következő fázisban majd biztosít, ha sikerül az asztalokat és a padokat is beszerelnünk, 50-60 embernek biztosít esetleg még egy ilyen közös rendezvényszervezést is, kis bográcsozást a szigeten, egy családi rendezvényt, baráti társaságok össze tudnak jönni, és ott el tudják. Ez úgymond szabad, tehát ezért nem kell bérletet fizetni, ez ott van a falunak, a mi kis falunknak és a környező településeknek, ott a lehetőség, hogy kihasználják ezt a szép környezetet.
2: Addig, amíg pedig nem jut el ugye idáig a fejlesztés, akár én el tudom képzelni azt is, hogy a hétvégén mondjuk a tornyosi zsiványok onnan szolgáltatják a zenét.
3: Hát most ebben az esetben igen, volt ilyen feltételezés is a szigetről kifelé, a part felé úgymond, de most ebben az esetben szombaton, magyarkan is a nagy színpadja ott lesz a tó mellett, mellett, úgyhogy hát egy komoly...
2: Akkor onnan a teraszról lehet majd tombolni, vagy
3: hát én
2: bulizni,
3: szerintem
2: mulatozni.
3: A terasznak a hangulatát az esti partiba ki fogják használni a fiatalok. Az egész nagyon szép, és az egész program, amit összeállítottunk a főzőversenyre, tehát változtattunk a kezdet, a maga a rendezvény kezdő időjén is, ugyanis ugye azelőtt reggel 8 óra, 8-9 órakor kezdődött a főzés, és aztán ott az a dél 1 órakor vége volt maga az egész rendezvény. Itt most egy kicsit kitoltuk a kezdetet, 11 órakor kezdődik maga a főzőverseny, a tornyosi zsiványok már 10 órakor kezdenek hangulatot biztosítani, és én gondolom az ő repertoárjukat ismerve, hogy nagyon jó hangulatot fognak biztosítani, de közben a gyermekeknek ingyenes légvár, ponilovaglás, ponisimogatás és lovaskocsikázás is biztosítva lesz. Ugyanakkor a kilátogató érdeklődőknek, mert nagyon sokan megkerestek, és pont a zsiványokra tekintetve, hogy ugye szeretik a zenéjüket, és hogy csak azért kijönnek is piacra, hogy meghallgassák őket élőbe. Őnekik, az ő számukra biztosítva lesz hideg ital, marhapörkölt és birkapörkölt, és pieszkavica is. Ez természetes dolog, ezt úgy kell megvásárolni, de viszont aki kijön...
2: Tehát az sem marad éhen, aki nem vesz részt a főzőversenyen.
3: Erről van szó, tehát, hogy aki egy szép délutánt el akar tölteni, és hogyha finom ételt akar enni, akkor azt megtehetik is piacon, nem nagy összegért.
2: Jó zene mellett. Jó zene természetesen. Mellett. És hát ugye ez most akkor ilyen 10-11 órától kezdődik, de a késő éjszakában nyúlik a program.
3: Hát igen, ugye arra törekedtünk, hogy ne egy szimpla főzőverseny legyen, és hogy eredményhirdetés után mindenki menjen haza, hanem ott valamikor még az eredményhirdetés előtt, délután 5 órakor a kispiaci gyerekek fellépnek ezen a gyönyörű szép nagy színpadon. Ennek mindig van valami varázsa, feelingje, maga az egész színpadon való megjelenés. Én szerintem azoknak a gyerekeknek nagyon nagy élmény az, hogy akkora hatalmas színpadon ők szerepelhessenek, és a művelődési műsor után viszont megtörténik az eredményhirdetés, és ahogy az eredményhirdetés megtörténik, már megkezdődik a készülődés az esti, úgymond DJ bulira, ami 10 órakor kezdődik, és 3 óráig tervezzük, de ha jó lesz a hangulat, akkor addig tart.
2: Onnan lehet menni a kispiaci vásárba hajnali 6-kor?
3: Hát én szerintem nem fognak menni azok, akik ott lesznek, de a szervezők az biztos, hogy egy kicsit részt fognak venni az esti bulin is, és reggel ott lesznek a vásárban.
2: És természetesen a Pannon RTV csapata is ott lesz majd a helyszínen, mégpedig a Pannon Rádióból a reggeli kis csapat is élőben jelentkezik.
3: Hát erre nagyon büszke vagyok. Pár évvel ezelőtt félvel kértem föl a szerkesztőket, hogy nem lehetne az, hogy eljöjjönek kis piacra és onnét élőzzenek, és most már ez büszkén, én azt mondom, hogy azt hiszem, hogy ez most már a negyedik vagy ötödik alkalom, most már én büszkén mondhatjuk azt, hogy hagyomány, és büszke vagyok arra is, hogy nem teher nekik, hanem örömmel jönnek, és ott vannak velünk, és én gondolom, hogy egy szép műsort tudnak kis piacról közvetíteni a hallgatók számára.
2: Aki kíváncsi rá, és szeretne meggyőződni mindenről, ami most az imént elhangzott, hogy lesz itt minden mi szemszájnak ingere, van egy gyönyörű félsziget, egy nagyon szép terasszal, nagyon jó zenék fognak szólni, illatok terjengenek a bográcsos ételektől kezdve a rostélyosokon keresztül, a hagyományos magyar konyha is képviselteti majd magát, talpalávaló is lesz, és este is le lehet majd ugrálni mindazt a finomságot, amit egész nap sikerül elfogyasztanunk. Tehát győződjön meg mindenki róla július 25-én és 26-án majd ugye a kispiaci vásáron, tehát minden út kispiacra vezet, nem nehéz. Magyar Kanizsa, Martonos, Kishomok, tehát arról is lehet érkezni, kispiac, vagy pedig Horgos felől, vagy pedig Szabadka felől, kispiac irány, és nem lehet eltéveszteni, egyenesen az út oda visz majd a nagy kanyar előtt.
3: Kispiac nagy események.
2: Így van, köszönöm.
3: Én is köszönöm.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Nada Trifkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Halimádók, figyelem! Augusztus 1-én szombaton irány Martonos, ahol megrendezik a 24. halászlépőző versenyt. 11 órától Subec Tamás Demnyél Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kg tisztított halat biztosítanak. De siess, a jelentkezők száma korlátozott. Érdeklődni és jelentkezni a 063 427 233-as telefonszámon lehet. 063 427 233.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

Fenyő Miklós énekelt Viva Rock'n'Roll. Hát annyira nem Viva, és annyira nem örülnek azok, akiknél jelen pillanatban a csatornázási kommunális közvállalat munkálatai miatt szünetel a vízszolgáltatás, már pedig a szabadkai vízművek értesíti a harcosok sorakozója lakótelep fogyasztóit, hogy a mai napon 17 óráig bizony víz nélkül maradnak, mégpedig a március 8-a utca egy részén, a Blaskó Rájtj egy részén, a Belgrádi út egy részén, és szükség esetén a vízellátás szüneteltetésével még az érintett részt a környező utcákra is kiterjesztik. A hálózaton végzett munkálatok után pedig átmenetileg zavaros lehet a vezetékes víz. Kitartást kívánunk!

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: Közeledünk egy újabb óra végéhez, előtte azonban közérdekű információban elmondanám, hogy röszke egy horgos egy autó pályánál, a határátkelőnél természetesen. A tehergépjárművek sofőrei várakoznak 30 percet belépésnél, míg röszke 2, horgos 2 kis határátkelőn szintén belépésnél személyautóval több mint 30 perc a várakozás. Jó utat kívánunk mindenkinek, és önöktől is várjuk a friss információkat az utakról, a határátkelőkről a 0636 36 36 33-as SMS számunkra.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A híradó főbb témái. Fiatal mezőgazdasági termelőket támogat az illetékes tartományi titkárság. Közbeszerzést írtak ki a Vaskapu 3-ra. Hamarosan befejeződik a palicsi emlékkút restaurálása. Több mint 60 napirendi pontot vitatott meg az Újvidéki Városi Képviselőtestület, és új onkológiai központot építene a szerb kormány. Mondom a részleteket. 115 fiatal mezőgazdasági termelő írt alá támogatási szerződést Újvidéken összesen 200 millió dinár értékben. A tartományi mezőgazdasági titkárság programjának célja a gazdaságok fejlesztése, a növénytermesztés és állattenyésztés korszerűsítése, valamint a fiatalok vidéken maradásának ösztönzése. A pályázók 500 ezer és 3 millió dinár közötti támogatásra nyújthattak be kérelmeket. A 2017-ben indult program keretében eddig több száz fiatal gazdálkodó részesült hasonló támogatásban. Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
2: Állattenyésztés vonatkozásában tejhasznosítású szarvasmarha, juh, kecske tenyészállatok beszerzésére, valamint húshasznosítású szarvasmarha, kecske, juh és sertés beszerzését tudták megvalósítani. Továbbá farmi felszerelésekre tudtak pályázni, amely úgy szintén az állattenyésztés mint szektort hivatott fejleszteni. Növénytermesztés vonatkozásában a gyümölcs, szőlő, konyhakerti növények és a virágtermesztés kapcsán használatos mezőgazdasági gépek és eszközök fejlesztésére tudtak támogatáshoz jutni. Továbbá támogattuk még a méhészeket is, méhcsaládok, méhkaptárak, méhészeti konténerek beszerzésében.
1: Közbeszerzést írt ki a Szerbiai Bányászat és Energiaügyi Minisztérium a Gyerdáp 3, vagyis a Vaskapu 3 szivattyús tározó vízerőmű tervezéséhez szükséges dokumentáció elkészítésére. A tender becsült értéke 625 millió dinár, a jelentkezési határidő pedig augusztus 20-a. A közbeszerzés az általános terv, az előzetes megvalósíthatósági tanulmány, a különleges rendeltetésű területre vonatkozó területrendezési terv, valamint a stratégiai környezeti hatásvizsgálat elkészítésére vonatkozik. A Golubac és Dónyi Milán Novác közé tervezett beruházás egy 1200 és 2400 megawatt teljesítményű

0: szivattyús tározós vízerőmű létrehozását célozza. A létesítmény feladata az ország villamos energiarendszerének rugalmasabb átétele, a csúcs terhelések kiegyenlítése, valamint a szél- és napenergia nagyobb arányú integrálásának támogatása. Szerbia várhatóan a nyár végéig sem nyitja meg a hármas klasztert az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokban, mivel a kérdés már nem szerepel az uniós tanácsi testületek nyári szünet előtti üléseinek napirendjén. Július 8-án ugyan tárgyaltak a klaszter megnyitásáról, de nem született egy hangú döntés. Több tagállam a szerbiai jogállamiság helyzetével, valamint Belgrád kül- és biztonságpolitikájával kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat, különösen amiatt, hogy Szerbia továbbra sem csatlakozott az Oroszországgal szembeni uniós szankciókhoz. A tagállamok többsége támogatta volna a hármas klaszter megnyitását, de több ország, köztük Hollandia, Belgium, Svédország és a balti államok egyelőre nem adott zöld fényt. A döntés így várhatóan legkorábban ősszel kerülhet ismét napirendre. Ülésezett az Újvidéki Városi Képviselőtestület. A képviselők több mint 60 napirendi pontot vitattak meg, köztük a városi költségvetés módosítását, a szociális és lakáspolitikát érintő rendeletmódosításokat, a közvállalatok működési programjait, valamint az Újvidék a vízen beruházásról szóló előterjesztést. Pető Attila összefoglalója.
1: A Vajdasági Magyar Szövetség támogatta a költségvetés módosítását, mivel az a magyar művelődési intézmények támogatásának növelését is tartalmazza, mondta el Kis Gyula képviselő. Arról is beszámolt, hogy a telepi városrészben a tervek szerint hamarosan új parkot alakítanak ki.
2: Szeretném kiemelni, hogy a városfejlesztés nem csak a város szűkebb központjába történik, itt gondolok a peremvárosi részekre és falvakra is. Tiszakálmán falván az ifjúsági otthon újra építésére 160 millió dinárt sikerült kieszközölni a városi költségvetésből, úgyhogy az idei év folyamán gondoljuk, hogy fel is épül az új ifjúsági otthon.
1: Az ellenzéki képviselők bírálták a városi költségvetés módosítását, szerintük a megmaradt források nem a takarékos gazdálkodás, hanem a nem megfelelő tervezés következményei. Kifogásolták, hogy véleményük szerint nem jut elegendő pénz az egészségügyre, a kultúrára és az infrastruktúrális fejlesztésekre, valamint ellenezték az új útkezelő közvállalat létrehozását is. Boris Fejdi, újvidéki önkormányzati képviselő, Szerbia népi mozgalma. Ez lényegében azt jelenti, hogy a mai naptól számított 60 napon belül a PÚT közvállalat megszűnik. Felmerül a teljesen észszerű kérdés, miért szünteti meg a városvezetés 14 év után azt a vállalatot, amely kulcsfontosságú szerepet töltött be Újvidék kommunális rendszerének és úthálózatának fenntartásában. Mi lesz a PÚT közvállalat több mint 400 alkalmazottjának sorsa? Átkerülnek-e ezek a dolgozók az új közvállalathoz? Ezekre a kérdésekre a polgármesternek választ kell adnia. A Bravo mozgalom képviselője Mirán Pogácsár az Újvidék a vízen néven is emlegetett projektet bírálta. Szerinte a tervben szereplő dokumentumok alapján a terület nem megfelelő az építkezésre, a beruházás pedig problémákat okozhat a környéken élőknek. Úgy véli, a Limán városrész lakói számára komoly változást jelenthet, hogy a területre mintegy 7500 új lakos érkezhet.
3: A
1: végén 50 méter magas több emeletes épületek épülnek majd pincékkel, illetve garázsokkal, miközben a polgárok számára ez lényegében csak problémákat jelent majd. Megváltozhat a talajvíz helyzete és fennállhat az árvíz veszély is. Amikor ezek bekövetkeznek, már nem tudjuk majd mit tegyünk. A fejünket fogjuk majd és a várostól kérünk segítséget. Újvidék polgármestere Zsárkó Mityin közölte, hogy a költségvetés módosítás mintegy 13,9%-kal növeli a városi kasszát, amely így meghaladja az 55 milliárd dinárt. A többletforrásokat többek között az oktatás, a szociális védelem, a kultúra, a sport és az infrastruktúra fejlesztésére fordítanák. A módosítás részeként biztosítják mintegy 30 ezer általános iskolás tanuló ingyenes tankönyveinek finanszírozását. Forrásokat fordítanak továbbá víz- és csatornahálózati fejlesztésekre, valamint elektromos autó töltők kialakítására is.
4: Ono, što je vrlo važno,
1: Ami nagyon fontos, hogy ezzel a költségvetés módosítással további forrásokat biztosítunk az iskolák karbantartására. Az év eleje óta 11 új vidéki iskola felújításán, illetve korszerűsítésén dolgozunk. Korábban soha nem sikerült ilyen rövid idő alatt egyszerre ennyi iskolát bevonni a munkálatokba.
3: Nikada nismo uspeli za tako kratko vreme da toliko škola odjednom obuhvatimo.
1: Zsárkó Mityin polgármester szerint az Újvidék a vízen projekt jelentős fejlesztés, amely a város és a polgárok érdekeit szolgálja, valamint gazdasági előnyökkel is jár. Úgy véli, a beruházás több szempontból is kedvezőbb, mint a terület kizárólag zöldövezetté alakítása. Az új útkezelő vállalatról szólva elmondta, hogy a PÚT közvállalat dolgozóinak nem kell állásuk elvesztésétől tartaniuk, munkájukat továbbra is folytathatják.
0: Új onkológiai központ építését sürgeti a szerb kormány. Gyuro Macut miniszterelnök és Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetben tett látogatásán jelentette be, felgyorsítják az új épület megvalósításához szükséges eljárásokat. A tervek szerint a korszerű intézmény nagyobb kapacitással és jobb körülmények között fogadhatja majd a daganatos betegeket az ország minden részéből. A legfrissebb hivatalos becslések szerint Szerbiában évente átlagosan mintegy 36 ezer új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és évente több mint 20 ezer ember hal meg rosszindulatú daganatos betegség következtében. Sózsi Gargina összeállítása.
4: Kamerák és fényképezőgépek keresztüzében érkezett meg a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetbe a miniszterelnök és az egészségügyi tárcavezető. Találkoztak az ott dolgozókkal és betegekkel, akik nappali ellátásban részesülnek. Olyan helységeket is megtekintettek, ahol daganatos betegséggel küzdő gyerekek sugárkezelése zajlik. A központ a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Ellátás tartóoszlopa, mondta Milan Zsegerec igazgató. Intézetünkben naponta mintegy 400 sugárkezelést végzünk el, naponta 250 páciens kap kemoterápiát, és nagyjából 20 műtétet végeznek el. Zlatibor Lončart saját bevallása szerint is megrázták az intézmény falain belül megismert emberi sorsok, és bár ő az ország egészségügyi minisztere, úgy tűnt, meglepték a látottak. Azt mondta, első dolga lesz felhívni az államfőt és sürgős segítséget kérni az intézet megújításához. Arra a következtetésre jutottam, hogy amint ezt befejezzük, felhívom Vučićot és megkérem, hogy sürgősen gyorsítsuk fel az új onkológiai intézet megépítésének folyamatát, mert itt bármennyire is törekszenek, bármennyire is dolgoznak, nem elég nagy a kapacitás. A miniszter szerint olyan intézményt kell létrehozni, amely képes az egész ország daganatos betegeinek ellátására. Azt is fontosnak tartja, hogy az új épület ne a belvárosban, hanem egy külső kerületben kapjon helyet, ahol nem okoz gondot a parkolás. Az ötletet Gyuro Macut miniszterelnök is támogatta. Úgy gondolom, hogy a feltételek javultak az elmúlt időszakban, de az onkológia mindenképpen megérdemel egy új épületet. A politikusok az intézet vezetőségével áttekintették a személyi állomány helyzetét is. Mindenek előtt a középfokú egészségügyi dolgozók létszámát és motivációját, hogy méltó módon ismerhessék el azok munkáját, akik három műszakban dolgoznak és rendkívüli megterhelésnek vannak kitéve. Az államfő korábban bejelentette, 2028 és 35 között 2,5 milliárd eurót fektetnek majd egészségügyi infrastruktúrába és az orvosok méltányos bérezésébe.
0: Topolya községben a fenntarthatóság jegyében 2021 óta sikeresen működik a városi szennyvíztisztító, mondta a polgármester. Szatmári Adrián hozzátette, a szerbiai gázművekkel együttműködve a környező falvakban is megteremtették a lakossági gázhálózatra való rácsatlakozás feltételeit. Kiemelte azt is, hogy a Krivaja patak tisztaságának megőrzése érdekében az önkormányzat határozottan fellép a lehetséges szennyezőkkel szemben, és elvárja az ipari szereplőktől a saját szennyvíztisztítóik működtetését.
5: Már a Bácsérről, azaz a Krivaja patakról beszélünk, akkor azt is szeretném kiemelni, hogy az önkormányzati felügyelőségi szervek feljelentést tettek az illetékes vízügyi felügyelőnél, aki ugye a mezőgazdasági minisztériumhoz tartozik, esetleges szennyezéssel kapcsolatban, és hát a tavaly is így jártunk el, és ennek a feljelentésnek köszönhetően ugye bűnvádi és büntetőjogi, tehát eljárás is indult a felelős személyek és a jogi személyek ellen. Emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy nem is olyan nagyon régen még szennyvíztisztítóval nem rendelkezett egyik jogi személye a település déli részén található ipari övezetben, azon azonban az elmúlt 5-6 évben ugye kiépült a Zsibélnek, valamint a Perutninának is a szennyvíztisztítója, azonban elvárása velük szemben, hogy ezek a berendezések megfelelő módon működjenek, és hogy ne kerüljön sor a Krivaja pataknak a szennyezésére.
0: Hamarosan befejeződik a palicsi emlékkút restaurálása, közölte Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke közösségi oldalán azt írta, Biacsi Karolinával, a Szabadkai Restauró Művészeti Műhely igazgatójával, Góli Csillával, Szabadka alpolgármesterével és Novák Mirellával, a Palics Park Kft. Igazgatónőjével megnézték, hol tartanak a palicsi emlékkút restaurálásának munkafolyamatai. Jó hír, hogy a műhely munka sikeresen lezárult, a medence elemek és a tartószlopok tisztítása és kőpótlása elkészült, így az elemek már készen állnak a helyszíni szállítása és összeszerelése. Juhász azt írja, ezzel párhuzamosan a híres vízköpők is visszatérnek az eredeti öntödébe, hogy új patinát kapjanak. A politikus szerint már nem kell sokat várni, és újra régi pompájában csodálhatjuk majd meg ezt a különleges emlékhelyet. A pontos idő 12 óra 14 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Horgoson napközis tábor szerveztek, és úgy tűnik, hogy a nyáron sokat olvasunk. Jönnek a részletek. Élményekkel, kalandokkal és alkotással telnek a nyári napok a horgosi napközis táborban. A kézműves foglalkozásoktól a sütés-főzésen át a sportig és a játékig számos izgalmas program várja a 35 táborozót. Korom Sarolta riportja.
6: Nagy volt a nyüzsgés a Horgosi Művelődési Ház mellett kedden délelőtt. A szervezők minden nap új témával készülnek, hétfőn a fazekasság rejtelmeibe pillanthattak be a gyerekek, kedden pedig a lepkék és a rovarok különleges világát fedezhették fel. Ott jártunkkor is épp ezeket a rovarokat ismerték meg közelebbről a fiatalok. Faragó Zsóka.
7: Nekem jó, láttunk ilyen bogarakat, halottakat, meg most megfogják az élő bogarakat. Én már ezt láttam a másik táborba, én egyszer feltettem a fejemre.
8: És nem ijedtél meg tőle?
6: Ágoston Hanna.
9: Nagyon jó volt, kézműveskedtünk, lehetett szabadon csinálni anyagokból, most van ez, hogy megmutassák a lepkéket, eddig nekem nagyon jó.
6: A változatos foglalkozások célja, hogy a gyermekek élményekkel gazdagodjanak, új ismereteket szerezzenek, miközben kreativitásuk és közösségi élményeik is erősödnek. Sós Nóra, szervező.
10: Minden évben nagy érdeklődése vezér a napközis tábort egyébként. Nagyon sok visszatérő gyermekünk van, és nagyon pozitív, hogy még el sem kezdjük hirdetni a tábort, már az érdeklődők keresnek bennünket, hogy szeretnék a gyermekeket jó helyre küldeni, és egy jó hetet eltotani itt nálunk. Idejében sincs ez másként, most is leginkább ugye a kisgyermekeseket, 4-8 éveseket szólítottuk meg. A napjainkat kézműves tevékenységek, előadások övezik, valamint a játék, ugye, ami a lényeg ehhezetnek a nyári táboroknak, ahol a játékokkal a csapatjátékok mind-mind terítékre kerülnek.
6: Az előttük álló napok is tartalmas programokat ígérnek, a táborozók lekvárfőzésen és mézes kalács készítésen vehetnek részt. Emellett a növényekkel és azok sokféleségével is közelebbről megismerkedhetnek.
0: A nyár nem csak az utazások, hanem a könyvek évszaka is. Sokan arra használják ki szabadóráikat, hogy minél többet olvassanak, akár utazás közben is. Vannak, akik egy könnyed romantikus regénnyel kapcsolódnak ki a vízparton, mások krimit, fantasyt, vagy éppen önismereti könyvet csomagolnak be a bőröndjükbe. Utána jártunk, mely könyvek és műfajok a legkelendőbbek a nyári idényben, és annak is, hogy ilyenkor mennyit olvasnak az emberek. Halász Zoltán riportja.
11: Rengeteg könyv és rengeteg műfaj. Aki szeret olvasni, biztos talál magának kedvére való könyvet, legyen szó könnyed regényről vagy elgondolkodtató műről. Míg egyesek a sci-fi és a fantasy világát kedvelik, mások a valósághű, történelmileg alátámasztott történetekre vágynak. Pekár Tibor.
12: Az én számomra fontosabb az, hogy legyen kapaszkodó. Nem egyszer előfordul, hogy egy regény megjelenik, és egyetlen egy évszám sem fordul benne. Nem tudom kitalálni, hogy mikor játszódik. Talán a regényíró számára nem is az a legfontosabb, de nekem az fontos, és azért szeretem azokat a könyveket, amelyek inkább történelmi vonatkozással, és akkor megvan, hogy melyik században, vagy melyik évben, vagy évtizedben játszódik le az egész dolog, és a szereplők között is, ha nem is mind, néhányan tényleg létező emberek.
11: Lea Kurtek, jelenleg Lana Bastasic műveit olvassa, akit a kortárs szerzők egyik legkiemelkedőbb alakjának tart, és külön ajánlja az Uhvati Zeca és a Mlecsni Zubi című könyveit. Lea párhuzamosan több könyvet is olvas, mert így mindig a hangulatának megfelelő olvasmányt választhatja. Egyszerre több könyvet is szeretek olvasni, attól függően, hogy milyen hangulatban vagyok. Mindig máshoz van kedvem. Például Bill Bryson könyve inkább fun facts, ismeretterjesztő irodalom, míg ez a másik viszont inkább regény, amit az irodalmi értéke miatt szeretek olvasni. Nagyon szeretek írni, ezért ez valahogy közel áll hozzám. De igen, mindenkinek ajánlom, hogy olvasson. Nina Prastalo szerint nyáron az olvasók elsősorban könnyedebb, romantikus regényeket keresnek, vagy olyanokat, amiben drámai szál is van. Úgy látja, a nyaralás idejére a legtöbben olyan könyveket választanak, amelyek inkább kikapcsolnak, mintsem elgondolkodtatnak. Nyáron az emberek általában könnyedebb regényeket választanak. Romantikus történeteket, szerelmi drámákat, vagy egyszerűen romantikus regényeket. Most például népszerűek az olyan könyvek, mint a Jövő nyáron ugyanekkor, vagy például a Görög titok, illetve sokan olvasnak drámákat is, mint amilyen Frederick Bachmann, a Barátaim című könyve. Olyan olvasmányokat keresnek, amelyek nem túl megterhelők, hiszen többnyire a nyaralás alatt olvasnak. Bíró Katalin, a Szabadkai Városi Könyvtár munkatársa szerint a legkellendőbb könyvek közé tartozik Lucinda Riley, az Olasz lány című romantikus regénye, Valérie Perin, Colette című krimi elemekkel felruházott családregénye, valamint P. Horváth Tamás, Tündérváros című regénye, ami Pécs városát és Zsolnai Miklós életét mutatja be.
13: A statisztikánk azt mutatja, megnéztem, hogy a múlt év júliusához képest az idén júliusban háromszor annyi olvasónk volt, vagyis van még, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó dolog, tehát inkább nyáron olvasnak most lehet, hogy a hőség miatt, vagy utaznak az emberek, és inkább olyan könyveket kérnek most, ami az utazáshoz megfelel nekik. Úgyhogy sokat tudunk olyat mutatni is.
11: Az utazásokhoz inspirációként szolgálhatnak a különböző úti leírások is, amelyek egyszerre mutatják be egy-egy térség különlegességeit, valamint akár hasznos tippekkel is szolgálhatnak az arra utazóknak.
0: A pontos idő 12 óra 20 perc, híradót hallottak.
14: Időjárás.
0: Szabadkán és környéke jelenleg 26 fok van, és gyenge északkeleti szél foly. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben, a hőmérséklet csúcsértéke 27 fok körül alakulhat. Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 25 és 29 fok közé melegszik a levegő.
14: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
15: Friss hírek minden órában.
14: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
16: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
17: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
18: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
17: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
18: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
17: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban, válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
19: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
20: Várom a postást.
19: Jön a nyugdíj?
20: Azt várhatom.
19: A számlákat hozzák.
20: Na azt nem várnám.
19: Hát akkor?
20: Ma hozzák a hét napot.
21: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
18: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
2: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Július 22-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 40 para, 100 forint 32 dinár 37 para, 1 svájci frank 126 dinár 55 para, 1 angol font 137 dinár 73 para, és egy amerikai dollár 102 dinár 90 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Reklámot hallottak.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Benne pedig már is a Pannon Televízió műsor füzetébe lapozunk bele jelen pillanatban. A Szubjektív látható, melynek vendége Vidrács Krisztina, Torontálvásárhelyi Mosa Piéd általános iskola igazgatója. Utána nosztalgiázunk most még egy kicsit a grillbetyárok tavalyi részével. Lesz építészeti magazin, terekházak, otthonok, ez Porta címmel egy nagyon érdekes műsor. Dombos Festről egy összeállítás 15 órától, utána lesz Fit percek, tanuljunk szerbül, a 17 órai közelképben pedig Adaközség első helyi közösségének napja lesz látható híradó. Utána a Kincses ládánk Tamás falvát mutatja be. 19.30-kor Délbánát ízeivel is jelentkezik a Pannon Televízió, ezt követi egy újabb híradó, majd egészségügyi, utána tudományos magazin, és mivel szerda, akkor lesz szerdesti koncert is ma a Pannon Televízióban. A műsor folytatásában pedig hamarosan nagyon jó további, nagyon jó témákkal várjuk a hallgatókat, hiszen jelen pillanatban is zajlik, tart Horgoson a napközis tábor a szülők örömére, de készülünk egy első alkalommal megrendezésre kerülő fazekas találkozóra is. Délután pedig lesz majd a Beszéljünk rólában egy kis emlékezés, a déli harangszóról hallhatnak bővebben, illetve a Nándorfehérvári diadalról. Szóval érdemes velünk tartani.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnök és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és

0: Áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Több mint 7200 bejelentés érkezett eddig a Cosibreti, vagyis Ki vagy te elnevezésű platformra, jelentette be Alekszandr Vucic. A szerb köztársaság elnök elmondása szerint az állam feladata, hogy meghallgassa a polgárok problémáit, ezért a beérkezett panaszokat folyamatosan feldolgozzák. Az államfő közölte, hogy az ország minden részéből érkeznek bejelentések, és több esetben már intézkedtek is. Példaként említette egy bolcsai ügyet, ahol egy társasházban tartott sertések miatt érkezett panasz, valamint a Kragujevac környéki utak javításának megkezdését. Az elnök szerint több egészségügyi problémával kapcsolatos kérdést is sikerült rendezni. A július 10-én indított platformon a polgárok közvetlenül jelenthetnek korrupcióval, visszaélésekkel és szabálytalanságokkal kapcsolatos ügyeket. Szerbia várhatóan a nyár végéig sem nyitja meg a hármas klasztert az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokban, mivel a kérdés már nem szerepel az uniós tanácsi testületek nyári szünet előtti üléseinek napirendjén. Július 8-án ugyan tárgyaltak a klaszter megnyitásáról, de nem született egy hangú döntés. Több tagállam a szerbiai jogállamiság helyzetével, valamint Belgrád kül- és biztonságpolitikájával kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat, különösen amiatt, hogy Szerbia továbbra sem csatlakozott az Oroszországgal szembeni uniós szankciókhoz. A tagállamok többsége támogatta volna a hármas klaszter megnyitását, de több ország, köztük Hollandia, Belgium, Svédország és a balti államok egyelőre nem adott zöld fényt. A döntés így várhatóan legkorábban ősszel kerülhet ismét napirendre. A hosszantartó szárazság és a magas hőmérséklet miatt jelentősen csökkent a folyók vízszintje Szerbiában, ami megnehezíti a hajózást és csökkenti a hajók teherbírását. A hatóságok szerint a hajóforgalmat egyelőre nem kell leállítani, de a hajózást a megváltozott körülményekhez kell igazítani. A legkritikusabb szakaszok a Duna újvidéki, Bezdáni, Apatini és Gombosi térségben találhatók. A bárkák kisebb rakománnyal közlekednek, hogy biztonságosan áthaladhassanak a sekélyesebb részeken. A szakemberek arra is figyelmeztetik a lakosságot, hogy a visszahúzódó víz miatt kialakult zátonyokat ne keressék fel, mert azok veszélyesek lehetnek. Az alacsony vízállás emellett az öntözést és a folyók élővilágát is közvetlenül érinti. Pénteken ülésezik a Magyar Nemzeti Tanács. A 26. rendesülésen 81 napi rendi pontról döntenek a képviselők. A témák között szerepel egyebek mellett több vajdasági intézmény 2027-es munka és pénzügyi terve, valamint iskolaprogramok véleményezése, mondta el mai sajtótájékoztatóján Fremond Árpád. Az MNT elnöke arról is beszélt, hogy a kislétszámú tagozatok jóváhagyásáról és az Európa Kollégium pénzügyi tervének módosításáról is szó lesz. A politikus ismertette továbbá az aktuális ösztöndíj pályázatokat is, mint amilyen a jogász és a demonstrátori ösztöndíj. Az MNT kiemelt feladata, hogy a közeljövőben elkészüljön a hivatalos nyelv- és írás használatról szóló stratégia.

0: amelyet a közvitákat követően a 2027-29-es közötti időszakra fogadnának el, hangsúlyozta Fremond.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 26 fokot mérnek, holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 25 és 29 fok közé melegszik a levegő.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mihászhoz visszük a híreket.
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Igen, hamarosan Sting felvétele szól majd itt az utolsó órában, de ahhoz, hogy ez felcsendüljön, Sóti Tamás helyét Váradi Valentin adásvezető technikus váltotta fel, úgyhogy ő lesz a segítségemre, hogy mind a 107,1 és a 107,9 MHz-en tudják hallgatni a következő témákat. Hát táborokról lesz szó, mégpedig napközi táborról. Utána pedig egy fazekas találkozóra is invitáljuk a hallgatókat, tartsanak velünk!

0: A Mozaik utolsó órájába léptünk, és már is kapcsolunk egy olyan helyszínre, ahol hétfő óta tart a napközis tábor. Izgalmas kalandokkal várják a gyerekeket Horgosra. Sós Nóra vonal túloldalán köszöntelek, szia!
1: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Hát a harmadik naphoz érkeztetek, hogyan zajlik, milyen programok vannak?
1: Aktív mindennapjaink vannak itt, hiszen 35 gyerkős jelenlétében zajlik az idei napközis táborunk, és minden napra van bőven elfoglaltságunk, hogy jól érezhessük magunkat, és hogy néhány új dologgal ismerkedhessenek meg a gyermekek is. Volt ma éppen a lekvárfőzés, hiszen sárga barackból készítettünk lekvárt, és együtt tudtuk kimagozni, és együtt tudtuk főzni gyermekeket, mert természetesen majd haza is tudnak majd vinni a hétvége felé. Tehát, mint említettem, mindegyik napnak megvan a saját maga tematikája. Így az elmúlt napokban a fazekasság mesterségével tudtak megismerkedni, agyagozhattak, különböző tárgyakat készíthettek el, és alkothattak a gyermekek a fantáziájukra bízva, valamint az előző napokban még a lepke otthon is nálunk volt, és bemutatták az ő tevékenységüket. Mindenkit arra invitáltak, hogy látogassanak el hozzájuk, hiszen nagyon sok mindennel foglalkoznak ők, de egy kis kertcsinálót csinálnak itt a tábor lakóknak, így lepkéket és sáskákat, különböző növényeket, illetve állatokat hoztak ide hozzánk. Gyermekek ezekkel mind-mind megismerkedhettek. Néhány útnak már volt egy-egy kalandos története is ezekhez a kis állatkákhoz, és nem mondom, hogy megsimogathatták, de hát megengedték, hogy rajtuk mászkáljanak ezek az állatok.
0: Akkor nagyon lesz miről rajzokat készíteni.
1: Akár igen, tehát mindig a rajzolások, illetve a képzőművészeti alkotások, ezek mind mindennapos témájaink, illetve programjaink, hiszen nagyon sokszor szabadon is alkotnak, hogy gyermek, illetve sokszor irányított munkákat is végeznek itt nálunk.
0: Hát a sütés-főzés mellett azért én láttam olyat, hogy barkácsolás is van a programban.
1: Igen, hiszen a lehetőséget biztosítunk mindig arra, hogy ne csak a kézműves tevékenység, de a fonomotorikás tevékenységek jussanak kifejezésre, hanem készítjük is nyilván valamiket, amelyeket a saját gyerekek a saját eszközeikből a lehetőségeinkhez méltán tudnak készíteni, így aztán mi ezt a barkácsolást is meg tudjuk itt oldani a táborban, de ilyennek mondanám akár azokat a tevékenységeket, amelyeket mesterségek űznek, tehát a kovácsolás, kovácsmesterség bemutatás is ehhez tartozik, a gyertya készítés is némely esetben ehhez tartozik.
0: Nagyszerű.
1: Ami terítékre kerül.
0: Egyébként ez nagy segítség a szülőknek, hogy így a délelőtt folyamán le vannak foglalva a gyerekek 8:30-tól 12-ig, és hát 4 és 8 éves korosztály az, akik ebben a kalandban részt vehetnek. Melyik korosztály a legaktívabb?
1: Igazából mindig a kisebbeket szólítjuk, meg győztünk az óvodás korosztályt megszólítani ezekkel a programokkal, viszont már nagyon sokan vannak olyan gyermekek, akik 4.-5. alkalommal is a tábor lakói, itt nőttek fel. Egyesek már 10 évesek, és vissza-vissza járnak hozzánk, hiszen szeretnek itt, és ilyenkor már nagy segítségünkre is vannak ők, tehát ők már tudják, hogy miután következik, mit hogyan tudunk kialakítani, ugye szabadtéren, szabadtéri rendezvényről van szó, szabadtéri programokról, ahol egy kis mini konyhát alakítunk, egy kis pihenőcsarnokot alakítunk a gyermekeknek, de ezt nyilván azokat az elemeket biztosítjuk számukra, ahol egy picit otthonossá tudjuk a teret teremteni, illetve a természetet teremteni, és a legkisebbek nyilván a legaktívabbak, de viszont a visszatérők már nagyon jól tudják, és nagyon jól funkcionálnak ebben a térben, így ezt azt kell, hogy mondjam, hogy aktívak nyilván, de hogy normális keretek között tudjuk ezt tartani, és hogy mindenki kiveszi a részét mindenféle munkából. Hát a kisebbek is nagyon gyorsan tanulnak, és nagyon gyorsan megismerkednek a tanulási lehetőségekkel.
0: Pénteken lesz a zárónap, egy tábor zárása mindig nagyon nehéz, hiszen akkor idézőjelben búcsúzni kell ugye a szervezőktől, a segítőktől, azoktól, akik bemutatják mindezt a sok-sok érdekességet, és hát a barátok egymástól idézőjelben búcsúzni természetesen. Viszont a sok élmény mellett, ahogy említetted, a lekvárt is hazaviszik, és mindazt, amit készítettek.
1: Igen, hiszen egész héten gyűjtögetjük az alkotásokat és a munkákat, amit készítettek, tehát pont így az anyagtárgyat is haza tudják majd vinni, a lyukfát is el tudják készíteni, és haza tudják vinni, valamint a gyertyákat is mind haza tudják vinni, és mindez karácsütésre is sor fog kerülni, amit amellett, hogy természetesen megkóstolunk a helyszínen, haza tudják vinni azokat is, amelyeket ők készítettek, valamint pénteki napon még egy növényültetésünk is lesz, amit szintén haza tudnak vinni, és otthon gondolgatva tudnak esetleg emlékezni a tábori napokra, úgyhogy egy pici emlékkel mindig a gyermekek gazdagabbak lesznek, és nyilván tárgyi ajándékkal, tárgyi és
0: emlékkel.
1: Gazdagabbak lettek emlékkel, így igaz, és ezt is, ha ránéznek, akkor boldogan tudnak visszatekinteni erre a hétre, legalábbis bízunk benne.
0: Egyébként a szülők részéről mi a visszajelzés?
1: A szülők nagyon lelkesek, és többször elmondtam már az idejében, hogy nagyon sokan megkeresnek már a nyár elején, hogy mikor is lesz a nyári tábor, hiszen igyekeznek ehhez igazítani a nyári programjaikat, úgyhogy ez viszont nagyon nagy és nagyon jó visszajelzés a szülők részéről, hiszen valóban szeretik, hogyha gyermekeik azért minőségi időt töltenek el valahol, nyilván a nyári hónapokban is, amellett, hogy sokaknak természetesen a nyoma is egy biztos pontot tud nyújtani a szülők jelenlétében, vagy éppen akkor is óvoda, de azt hiszem, hogy egy picit ez más jellegű, és mégis csak egy kicsit kötetlenebb, viszont programdúsabb napokat tudnak itt nálunk eltölteni, tehát minden évben köszönjük is a szülőknek nagyon, hogy ránk bízzák a gyermekeiket, és örülünk annak, hogy vissza-vissza járnak, hiszen, mint említettem, sokan valóban itt nőttek fel nálunk a táborban.
0: Nóra, nagyon szépen köszönöm az információkat, és további sikeres munkát, jó táborozást kívánok nektek!
1: Köszönjük szépen, várom mindenki szeretettel, jövőre is akár a táborban!

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható. 3.0-ás V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben, teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Tájékoztatunk.
1: És szórakoztatunk.
0: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Műsorunk folytatásában Kis Oroszra invitáljuk a hallgatókat, ugyanis megszervezik az első vajdasági fazekas találkozót. Ennek részleteiről Kormányos Erzsébetet kérdezem, aki az egyik szervező és jó maga is fazekas. Köszöntöm.
3: Üdvözlöm én is a rádió hallgatókat és a kedves riportereket.
2: Köszönjük szépen. Hogyan jött ez az ötlet, hogy fazekas találkozót szervezzenek Kis Oroszin?
3: Az ötlet úgy jött, hogy 25 éve van a népművészeti, hagyományőrző népművészeti tábor, ami gyerekeknek van, tehát elsőtől 8. osztályig, és mindig teret kap a fazekasság agyagozás. Valamint szoktunk fazekas képzéseket is szervezni, úgy fölnőtteknek, mint fiataloknak, és akkor így jött az ötlet, hogy egy fazekas találkozót, mivel hát most vajdaság, vagy mennyi fazekas van, vagy mennyi nincs, van, akit ismerünk, van, akit nem, és akkor úgy gondoltuk, hogy egy nagyon érdekes, meg jó találkozó lenne, hogyha fazekasokat hívnánk meg.
2: Legalább kiderülne, hogy körülbelül mennyien foglalkoznak ezzel a szép szakmával, szakkal.
3: Igen. Hát igen, a vajdaságban alkotó, élő, hagyományos fazekasság jelene, sorsa, hogy milyen. És ezt úgy jó lenne fölmérni, meg...
2: Hát egy kicsit népszerűsíteni is.
3: Így van, meg ugye a kapcsolat teremtés, hogy azért ismerjük egymást, meg bármiben tudjunk egymáshoz fordulni szakmailag, vagy bármilyen téren.
2: De gondolom, hogy ez nem csak a szakmát érinti ez a találkozó, hanem az érdeklődőknek is érdekes lehet, hiszen több szakmabeli termékeit tekinthetik meg, és esetleg kaphatnak kedvet hozzá, főleg, hogyha lesz még egy külön bemutató is, ami alkalmával ugye esetleg kipróbálhatják a fazekasságot.
3: Igen, erre mindig van alkalom, amit említettem, hogy szervezünk fazekas képzéseket. Ez mindig nyilvánosan, tehát meg van hirdetve, és akkor ide tud olyan alkalmakkor az érdeklődők be tudnak tekinteni, részt tudnak venni, vagy akit érdekel a hagyomány, vagy a fazekasság.
2: Nekem úgy tűnik így a fesztiválokat látogatva, hogy egyre többen érdeklődnek iránta, és egyre több érdekes terméket láthatunk, és vásárolhatunk meg egy-egy fesztiválon, vagy vásárban, és hogy mintha többeket érdekelne ez az elfoglaltság, ez a hobbi, mert sajnos ugye ez manapság már csak hobbi, nem főállás.
3: Hát igen, de végül is én Kis Oroszon 2019 óta a Torontál Magyar Oktatási Művelődés és Ifjúsági Központban van egy fazekas műhely, és én ott főállásban dolgozom.
2: Nagyszerű. Nos, az első vajdasági fazekas találkozót mikor és hol szervezik meg?
3: Az időpont július 25-26, ez szombat és vasárnap délelőtt, és ezt a Torontál Magyar Oktatási Művelődési és Ifjúsági Központban Kis Oroszon szervezzük. Egy nagyon gyönyörű helyszín, úgy gondolom, hogy méltó helyszín lesz erre a találkozóra, ugyanis ez a találkozó, mivel első alkalommal kerül megrendezésre, ezt úgy terveztük, hogy folyamatos legyen. Hogy a...
2: Jövőre legyen a második, és utána a harmadik, és hát majd jubiláljunk is többször. Ugye azt, amit még el kell mondani, hogy a Hagyományok Háza hálózat segítségével jön létre ez a találkozó.
3: Így van. A Hagyományok Háza hálózat és a Csóri Sándor alaptámogatásával jön létre ez a... Meg persze a Torontál Magyar Oktatási Központ támogatásával jön létre ez a rendezvény. Ide legfőképpen fazekasokat, vajdasági magyar fazekasokat várunk. Több témánk is van. Tehát a vajdasági fazekasság jelenlegi helyzete, hogy felmérjük. Aztán ugye elég gondunk van néha az alapanyag beszerzésével, hogy milyen lehetőségek, milyen tapasztalatok vannak, és az elmúlt időszak gyűjtő munkáját is ismertetjük. A gyűjtő munka igen arról szól, hogy régi használati tárgyakat gyűjtöttünk össze, hogy azok honnan származnak, hogy ezen a vidéken mennyi fazekas volt, vagy milyen módon dolgoztak, hogy milyen díszítményeket, hagyományokat tápoltak. Ezen kívül lesz korongozás is, és akkor mindenki, amit korongoz, az marad itt a Torontál központban. Valamint arra kértük a résztvevőket, hogy a saját munkájukból egy-két-három darabot hozzanak bemutatásra, hogy kinek milyen a stílusa, miket készít, milyen mázakat használ, hogy éget. Tehát abból kifolyólag ugye el tudunk beszélgetni, és akkor egy ilyen nagyon jó tapasztalatcserének is tartjuk. Ezen kívül, mivel az első találkozó, ezért arra kértem a résztvevőket, akikkel tudtam beszélgetni, hogy mindenki gondolkozzon el, hogy az elkövetkezőkbe ezeket a találkozókat mivel fogjuk még gazdagítani. Milyen ötleteik vannak, milyen elvárásaik, milyen lehetőségeik vannak.
2: Hát nagy tervek vannak akkor ezek szerint. Én mindehhez kívánok erőt, egészséget és sikeres munkát, és remélem, hogy nagyon sok vajdasági fazekas, akár hobbi, akár profi, meg fog jelenni ezen az első vajdasági fazekas találkozón Kisoroszín, most hétvégén 25-én, 26-án. Önnek nagyon szépen köszönöm az információkat, és még egyszer sok sikert a munkájukhoz.
3: Mi is nagyon szépen köszönjük, és úgy legyen, viszont hallásra!

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: Egyes adatok szerint a hőmérő higanyszála elérte a csúcs állapotot, más adatok szerint viszont még egy, maximum 2 fokot emelkedhet, tehát 27-28 fokot is tudunk mérni a mai nap folyamán. Az előrejelzések szerint elvétve még számíthatunk kisebb záporokra, de nagyobb mennyiségű csapadék nem valószínű. Az elkövetkező napokban is a maihoz hasonló időjárásban lesz részünk, 26-27 fokot tudunk majd mérni, szombaton lesz 29-30, és vasárnap 32 csúcsértékben. Jelen pillanatban, így a hét közepén ez az előrejelzés. Az én előrejelzésem pedig a következő, hamarosan hírek. A híreket követően pedig beszéljünk róla. Benne a Nándorfehérvári diadalról és a déli harangszóról hallhatnak. És én ezzel meg is köszönöm eddigi figyelmüket, további jóvételt és kellemes rádiózást kíván Búzár Zsuzsanna.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Szerbia várhatóan a nyár végéig sem nyitja meg a hármas klasztert az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokban, mivel a kérdés már nem szerepel az uniós tanácsi testületek nyári szünet előtti üléseinek napirendjén. Július 8-án ugyan tárgyaltak a klaszter megnyitásáról, de nem született egy hangú döntés. Több tagállam a szerbiai jogállamiság helyzetével, valamint Belgrád kül- és biztonságpolitikájával kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat, különösen amiatt, hogy Szerbia továbbra sem csatlakozott az Oroszországgal szembeni uniós szankciókhoz. A tagállamok többsége támogatta volna a hármas klaszter megnyitását, de több ország, köztük Hollandia, Belgium, Svédország és a balti államok egyelőre nem adott zöld fényt. A döntés így várható, a legkorábban ősszel kerülhet ismét napirendre. Hárman életüket vesztették egy közlekedési balesetben Újvidéken. A Klissa városrészben egy autó lesodródott az útról és egy vízzel teli csatornába borult. A hatóságokhoz reggel 9 óra körül érkezett bejelentés. A tűzoltók a roncsból 3 holttestet emeltek ki. A mentősök a helyszínre érkezéskor már csak a halál beálltát tudták megállapítani 2 férfinél és egy nőnél. Még mindig nem ismerte a baleset pontos ideje és a körülmények sem, folyamatban van a rendőrségi helyszínelés. Útlezárás lesz ma este Szabadkán a Pátria Hotel közelében található kereszteződésben. A helyiek 5. napja tüntetnek az elektromos járművek használatáról szóló új szabályzat miatt, és ma már le is zárják majd az utat, miután átadják az összegyűjtött aláírásokat tartalmazó petíciót Szabadka polgármesterének és a közlekedési rendőrség vezetőjének. A demonstrálók szerint az új szabályozás következtében számos, korábban elektromos kerékpárként forgalmazott jármű mopednek minősül, ugyanakkor a jelenlegi előírások alapján ezek nem regisztrálhatók, így közúti használatuk sem engedélyezett. A tiltakozók azt követelik, hogy az illetékesek kezdjenek párbeszédet velük, vizsgálják felül a szabályozást, és teremtsenek egyértelmű jogi helyzetet az érintett elektromos járművek számára. Az elektromos járművek tulajdonosai ma 18 órakor gyülekeznek a Városháza előtt, ahonnan a Pátria Hotelhez vonulnak. A tervek szerint 19 órakor zárják le a kereszteződést, majd a Forrás utcai rendőrkapitánysághoz mennek. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége követeli az illetékes intézményektől, hogy adjanak világos és teljes körű tájékoztatást a szabadkai, topolyai és újvidéki vasútállomásokon tervezett újabb munkálatokról, amelyek már a Belgrád-Budapest gyorsvasút korszerűsítési projektjének keretében is felújításon estek át. A VMDK szerint a közvéleménynek joga van tudni, hogyan lehetséges, hogy a nagy állami beruházások és a modernizáció jelképeként bemutatott létesítményeket a rekonstrukció befejezése után ismét javítani kell újabb több százmillió dinárnyi közpénz felhasználásával. Szerintük jogosan merül fel a kérdés, vajon a korábbi munkálatok szakszerűtlen tervezésének és kivitelezésének következményeiről van szó, vagy a közpénzek átláthatatlan felhasználásának újabb példájáról. Úgy fogalmaznak, a polgároknak nem politikai ceremóniákra és reklámokra, hanem biztonságos vasútállomásokra, megfelelő működő létesítményekre és a közpénzek átlátható felhasználására van szükségük. A VMDK követeli a korábbi és az új munkálatok részleteinek, költségeinek, kivitelezőinek, valamint a döntéshozók felelősségeinek nyilvánosságra hozatalát. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösség azt írja, a feltett kérdésekre kiemelt figyelemmel várják Lálitz Urbán Emese, a VMS államtitkára válaszát. László Bálint visszalépett a Vajdasági Magyar újrakezdésére.

0: elnökségi tagságától. Döntését saját elhatározásából hozta meg, miután a közösségi médiában személyét érintő megosztó reakciók alakultak ki. Mint közölte, azért mondott le, hogy a kialakult vita ne terelje el a figyelmet a szervezet céljairól, programjáról és közösségi munkájáról. Az elnökségben betöltött helyét Kovács Eva Anita adminisztrátor veszi át. Futó és úszó fesztivál tartanak Magyarkanizsán augusztus 8-án. A 3 kilométeres távú úszóverseny 11 órakor kezdődik, a futók pedig délután állnak rajthoz. A legnagyobb érdeklődésre számot tartó 4 és 10 kilométeres távfutása 18 órakor kezdődik. Idén is megrendezik az aquatlon kihívást, amelyen 3 km úszás és 10 km futás vár a vállalkozókra. Nevezni a helyszínen is lehet, de július végéig online nevezésre is van lehetőség. A 4 és 10 km-es futam útvonala miatt ideiglenes útlezárásokra kell majd számítani. A versenyek mellett kísérő programok is várják az érdeklődőket.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 27 fokot mérnek. Az előrejelzések szerint holnap egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet 25 és 28 fok között alakul.
2: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Ma már természetesnek vesszük, hogy délben megszólalnak a harangok, sőt, annyira a mindennapjaink része, hogy talán sokszor fel sem figyelünk rá. Azonban évszázadokon átívelő üzenetet hordoz. A harangszó egyszerre szól az emlékezésről, a hitről, a történelem nagy fordulópontjairól. Vajon honnan ered ez a hagyomány, és milyen történelmi események állnak mögötte? Erről beszélgetek Mészáros Zoltán történésszel itt a stúdióban. Jó napot köszöntöm a műsorban!
2: Jó napot, én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást!
1: Hát nagyot kell ugrani a történelemben, hogy megtudjuk, honnan is ered a déli harangozás hagyománya. Mikortól beszélhetünk déli harangozásról? Ki vagy, mi indított el ezt a szokást?
2: Hát javaslom, hogy először beszélgessünk a harangozás szokásáról. A harangozás a nyugati egyházban az imára hívás eszköze volt. Az 1456-os évben egy ilyen nagy közös imára hívás volt az, amit harmadik Kalixtusz pápa rendelt el, mégpedig 1456. június 29-én, tehát még a Nándor-Fehérvári csata előtt. Viszont a helyzet az nagyon komoly volt, ugyanis második Mehmed szultán 1453-ban elfoglalta Konstantinápoly városát, amelynek a falait szinte 1000 évig senki sem tudta bevenni, és úgy tűnt, hogy Nándor-Fehérvár is el fog esni, és a helyzet afelé is mutatott, és tulajdonképpen egy kicsit a szerencse, és egy kicsit a Hunyadi János zsenialitása is hozzájárult ahhoz, hogy ez ne történjen meg. A középkoriak a szerencsével hát nem csak úgy foglalkoztak, mint szerencse, hanem mint isteni jel, vagy isteni ajándék. És a győzelemnek a híre az augusztus 6-ára jutott el Rómába, és augusztus 6-a a Jézus színeváltozásának a napja volt. Tehát ezt is értelmezhették akár egy isteni jelnek, és ez megerősítette ugye a déli imára hívás erejét és jelentőségét.
1: Akkor végül is miért döntött úgy a pápa, hogy akkor délben harangoznak?
2: Hát az imára hívás miatt. És hát ugye konkrétan, ami a csatát illeti, az oszmánok körülbelül július 4-én kezdték lőni Belgrád, illetve Nándor-Fehérvár falait. Ugye ez a szó, hogy Nándor-Fehérvár, ez ugye a magyar honfoglalás körüli időszakból származik, amikor még ez a város a bolgárok, illetve ahogy a magyarok nevezték, a nándorok kezében volt. És visszatérve a csatához, a vár lövetése mellett az oszmánok egy ilyen hajó hadat is felvonultattak, amelyeket összeláncoltak, hogy ne tudjon bejutni semmi a várba. Körülbelül 8000 védője volt Szilágyi Mihály irányításával a várnak, és ezután az történt, hogy megjelent Hunyadi János, és az úgynevezett kis Nándor-Fehérvári csatában legyőzte a hajókból font koridort, illetve zárat, és be tudta juttatni a friss katonákat, és ki tudta hozni a sebesülteket és a halottakat. Ezzel egy lélegzetvételnyi időt nyert. Közben az oszmánok tovább ágyúztak, és hát gyakorlatilag ledöntötték a falakat. Igen ám, de volt egy másik szála is ennek a csatának, ez pedig ugye magától a pápától indult, aki Giovanni de Capistranót, vagyis Capistrán Jánost bízta meg azzal, hogy keresztes hadakat toborozzon. Ezeknek a harci értéke nem volt nagy, de mégis több ezer emberről volt szó, és ők valami jogból július 21-én megkezdték az átkelést a Száva folyón. És ezt észrevették az oszmánok, és úgy voltak vele, hogy hát akkor ezeket most gyorsan elintézzük. Nem figyeltek oda arra, hogy az ágyúik mellett megfelelő számú őr maradjon, és Hunyadi János zsenialitása abban volt, hogy ezt a momentumot kihasználta, és egyből döntött, és elfoglalta az ágyúkat, és az oszmánok felé fordította, és hatalmas pusztítást hozott létre közöttük, illetve hatalmas pusztítást okozott közöttük. Egyébként az, hogy én Hunyadi János zsenialitásáról beszélek, ez nem csak egy dologból adódik, hanem abból is, hogy ő pénzügyileg is nagyszerű volt. Ezen kívül ugye helytartója volt Magyarországnak, politikai, katonai és pénzügyi értelemben is egy nagyszerű, tehetségű ember volt.
1: És azért azt is hozzátehetjük, hogy itt igazából az, hogy Nándorfehérvárnál megállították a törököket, azért ez Európa sikere is, úgymond azért a pápának egy kicsit megnyugvás, hogy akkor jó, most akkor békesség lesz.
2: Igen. És hogy egy kicsit utaljak az akkori viszonyokra, a kereszténység és az iszlám az gyakorlatilag összeférhetetlen volt. És igaz, hogy körülbelül egy szűk évszázaddal ezután mondhatta azt, amit második Szulejmán szultánnak tulajdonítanak, hogy a lova ostját fog enni a Szent Péter bazilika oltárán. Tehát ez mutatja azt, hogy mennyire sistergett ez a szembenállás a muzulmán terjeszkedés és a kereszténység között. És a Nándorfehérvári csata harangozásával kapcsolatban el kell még azt is mondanom, hogy ez a szokás tovább tartott, és ezt a szokást 1500-ban a szent évben megújította a 6. Sándor pápa, aki a Nándorfehérvár mellé még oda vette az úgynevezett első lepantói csatát is. A történelmet ismerők közül is biztos vannak, akik nem tudnak róla, hogy nem csak egy lepantói csata volt, hanem volt egy kisebb lepantói csata is, de ez a csata is fontos volt, ugyanis ebben is a keresztények győztek. És ezáltal a Kalixtusz pápának a bullája egy újabb lendületet kapott, és azóta ugye harangoznak délben.
1: Ahogy említettük, hogy azért a magyar siker ott Nándorfehérvárnál egész Európát bejárta, nagyon sokan úgy tartják, hogy akkor igazából amiatt harangoznak, és mondhatjuk azt is, hogy akkor ezért lett Hungarikum a déli harangszó?
2: Mondhatjuk. Igaz, hogy a legénység a falakon belül nem magyar volt, vagy csupán magyar volt, vagy ezen lehet vitatkozni is, hogy most melyik nációból voltak többen. Viszont egyértelműen Magyarország védelmét szolgálta. Az ott lévők egyértelműen a magyar király alattvalói voltak, ilyen értelemben egyértelműen Hungarikum ez a dolog, és a magyar határoknak a megvédése, illetve a határnak a megvédése, mert ha valakinek a kezébe került Nándorfehérvár, az megkapta ugye a lehetőséget ahhoz, hogy Magyarországot támadhassa erősen. Tehát nem véletlen az, hogy 1521-ben, amikor megszerezték ugye a már említett Nagy Szulejmán megszerezte Belgrádnak a várát, akkor kinyílt az út, és akkor jött 1526, és a magyarországi belső polgárháború, amelyet így vagy úgy támogattak az oszmánok is, tehát ettől kezdve már Magyarország egy, hogy úgy mondjam, műveleti területté vált az oszmánok számára. Tehát az 1456-os győzelem, ez körülbelül egy 60-70 évnyi fellélegzést jelentett Magyarország számára is, amelyet nem jól használt ki, de Európa számára is fontos dolog volt az, hogy megállították őket, hát Magyarország kapuja előtt.
1: Mi az üzenete, vagy ez egy emlékeztető, figyelmeztetés a déli harangszó?
2: Egyrészt szerintem van egy praktikus üzenete is, hogy az ember meghallja a harangszót, és azt mondja, hogy jé, már dél van. De ha ebbe a dologban mélyebben bele akarunk gondolni, akkor ez egy üzenet arra, hogy merjünk nagyok lenni, hogy büszkék lehetünk a történelmünkre, büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk, és büszkék lehetünk Hunyadi Jánosra is, aki egy nagyszerű egyéniség és történelmi személy volt.
1: Tehát igazából akkor a déli harangozás és Hunyadi János neve azért mégiscsak összefügg.
2: Persze, persze. Tehát a pápa rendelete és Jézus színeváltozása között volt az egész csata. És a középkori ember gondolkodását, hogyha meg akarjuk érteni, akkor ők mindenben próbáltak jelet látni. Jelet, amit Isten küldött számukra. És ez a jel, hogy akkor elrendelték az imát, majd következett ez a nagy győzelem, ezt természetesen egy jelként értelmezték. És ezért tartották fontosnak.
1: És jó, hogy ezt említi, mert hogy azért a 15. században akkor ez mekkora ügy volt? Tehát, hogy a harangnak milyen hírértéke, milyen ereje volt akkoriban? Milyen volt akkoriban Európában ez a hangulat, ez a döntés? Mit hozott az emberek között?
2: Ennek egy hatalmas üzenete volt, ugyanis Európában nem nagyon volt, aki azon gondolkodott, és el tudta volna érni azt, hogy megállítsa a hatalmas oszmán birodalmat. Tehát az oszmán birodalomnak a területe az a mondjuk a legjobb időszakban, tehát az oszmánok számára a legjobb időszakban, az olyan 20-szorosa volt Magyarországénak, az akkori Magyarországénak, és a lakossága az pedig több mint 5-szöröse volt az akkori Magyarországnak. Ha Európában belevesszük mondjuk Itália és a német római birodalom hadseregét, valamint mondjuk a magyar és a lengyel ország lakosságát, hát talán még ettől is nagyobb erőforrásai voltak az oszmánoknak. Akkor nem volt békés egymás mellett élés, mert egy muzulmánnak elég indok volt az, hogy háborúban megöljön egy keresztényt, ahhoz, hogy éppen találkoztak, és egy kereszténynek szintén elég indok volt az, hogy megölje a muzulmán. Tehát nem babra ment a játék. Ezekben a háborúkban nem volt semmi romantika. Az oszmánok nagyon ambiciózusak voltak, és nagyon erőteljesen harcoltak. Ennek a nagyobb és súlyosabb terhe volt az európai államok számára.
1: Hogyan tudott egész Európában elterjedni? Sőt, a mai napig megmaradni ez a hagyomány, hogy télben harangoznak.
2: Hát ez úgy terjedt el, hogy a pápai hatalom az jelentős volt, tehát akkoriban most is jelentős, de akkoriban még jelentősebb volt. Ugye ne felejtsük el, hogy még ebben az időszakban Anglia is a pápaság része volt, illetve elismerte a pápaságot. Másrészt pedig egyéb alkalmakkor is harangoztak, tehát amikor imára kellett hívni az embereket, akkor egyéb alkalmakkor is harangoztak. Kialakult a harangöntés mestersége, ugye bronzból öntötték a harangokat legnagyobb részt, és hát ez a szokás elterjedt, és ugye a 6. Sándor pápa erre még ráerősített, és az európaiak és az oszmánok összeütközése az hosszú évszázadokig tartott, és ennek is része lehetett abban, hogy hát akkor délben harangoznak.
1: És egyfajta lelki erőt adjon az embereknek ez a harang.
2: Is, és azt is mutatta, hogy amerre a keresztény világ van, arra harangoznak délben. És amerre pedig nincs, ott pedig a müezzin hangja szól. Tehát egy ilyen különbség is volt.
1: Hogyan képzelhette el, vagy hogyan reagáltak az emberek? Mondjuk egy középkori faluban, ahol mondjuk nem direkt a város szívé, vagy a magjában éltek, hogy akkor hallották a harangszót, akkor ők ezt hogyan tudatosították magukban?
2: Hát ugye a középkor embere az alapjában véve egy ilyen hívő ember volt. A másik dolog az, hogy tehát a tudását nem az iskolákban szerezte, mondjuk azt csak a szerzetesek, vagy a később szerzetessé váló gyerekek szerezték iskolában, vagy később pappá váló gyerekek. Minden faluban a pap volt a lelki vezető. És ez a lelki vezető a katolikus egyház esetében mindenképpen közvetítette az egyház elvárásait. Ma, amikor a pápa kiad egy körlevelet, azt mindenki rögtön tudja. A középkorban pedig ez úgy jutott el az emberekhez, hogy a papok által jutott el. A déli harangszó még az egyes protestáns egyházakban is létezik, ugyanis például, hogyha egy református közösség úgy dönt, hogy akkor délben harangoznak, akkor a református imaházakban, vagy református templomokban is harangoznak. Tehát ugye ez a dolog egy kicsit túlmegy a katolicizmuson is.
1: Ön mit gondol, miért jó, hogy még ma is megszólalnak a harangok délben? Mit üzenhet a mai modern embernek ez a hagyomány?
2: Hát a mai modern ember eléggé szétszórt, és rengeteg információ éri, de talán egy pillanatra megáll, vagy talán egy pillanatra elgondolkozik délben, amikor megszólal a harang. Régebben az időt azt napórákkal mérték. Mi ma órával mérjük az időt. És a déli harangszó pedig erre az időre is figyelmeztet bennünket, tehát hogy mindennek meghatározott ideje van, nekünk is meghatározott idejünk van. Tehát sok mindenre alkalmas ez a déli harangszó, és az, hogy mi mit hallunk bele, az leginkább attól függ, hogy mit gondolunk.
1: Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Szívesen.
1: Mészáros Zoltán történésznek. És hát megtudtuk bizony, hogy a déli harangszó nem csak egy egyszerű harangozás, hanem nagyon sok rejtett üzenete is van.
2: Így van.
1: Köszönöm szépen.
2: Szívesen.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumiainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
5: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
5: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ajánlót hallottak.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.
3: Sunny.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe. Győződjön meg a legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok.

0: Hírek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Monika a mikrofonnál. A hosszantartó szárazság és a magas hőmérséklet miatt jelentősen csökkent a folyók vízszintje Szerbiában, ami megnehezíti a hajózást és csökkenti a hajók teherbírását. A hatóságok szerint a hajóforgalmat egyelőre nem kell leállítani, de a hajózást a megváltozott körülményekhez igazítják. A legkritikusabb szakaszok a Duna újvidéki, Bezdáni, Apatini és Gombosi térségében találhatók. A bárkák kisebb rakománnyal közlekednek, hogy biztonságosan áthaladhassanak a sekélyebb részeken. A szakemberek arra is figyelmeztetik a lakosságot, hogy a visszahúzódó víz miatt kialakult zátonyokat ne keressék fel, mert azok veszélyesek lehetnek. Az alacsony vízállás emellett az öntözést és a folyók élővilágát is kedvezőtlenül érinti. Pénteken ülésezik a Magyar Nemzeti Tanács. A 26. rendes ülésen 81 napi rendi pontról döntenek a képviselők. A témák között szerepel egyebek mellett több vajdasági intézmény 2027-es munka és pénzügyi terve, valamint iskola programok véleményezése, mondta ma is sajtótájékoztatóján Frehond Árpád. Az MNT elnöke arról is beszélt, hogy a kis létszámú tagozatok jóváhagyásáról és az Európa Kollégium pénzügyi tervének módosításáról is szó lesz. A politikus ismertette továbbá az aktuális ösztöndíj pályázatokat is, mint amilyen a jogász és a demonstrátori ösztöndíj. Az MNT kiemelt feladata, hogy a közeljövőben elkészüljön a hivatalos nyelv és írás használatról szóló stratégia, amelyet a közvitákat követően a 2027-29 közötti időszakra fogadnának el, hangsúlyozta Fremond. Megnyílt a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor, ismertebb nevén Tusványos. Az alapítók a rendezvényt olyan közösségi térként mutatták be, amely ragaszkodik értékeihez, ugyanakkor nyitott a párbeszédre. Tóró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke felidézte, hogy a rendezvényt 1990-ben magyarországi és erdélyi fiatalok hozták létre. Szerinte Tusványosnak továbbra is fontos szerepe lehet az anyaországi és a külhoni magyarok közötti kapcsolatok erősítésében, valamint a román-magyar párbeszéd előmozdításában. Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese hangsúlyozta, hogy a Szabad Egyetem története során már korábban is előfordult, hogy egyes kormányzati politikusok nem vettek részt a rendezvényen, de ez nem jelenti azt, hogy Tusványos ne lenne nyitott a vitákra és a párbeszédre. A szervezők szerint az idei rendezvényen közel 250 munkatárs dolgozik, és 29 helyszínen tartanak előadásokat, beszélgetéseket, valamint kulturális programokat vasárnap hajnalig. 15-en sérültek meg a Skopjét sújtó heves viharban, amely jelentős károkat okozott Észak-Macedónia fővárosában tegnap este. Az orkán erejű szél fákat csavart ki, tetőket rongált meg, valamint kárt tett autókban és középületekben is. A legsúlyosabb sérült egy idős nő, akire rázuhant egy fa. A hatóságok 4 óra alatt több mint 8000 segélyhívást fogadtak, a közművek pedig folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Franciaországban szeptembertől törvény tiltja a 15 év alattiak számára a közösségi oldalak használatát. A francia parlament tegnap fogadta el a jogszabályt, amely elsőként vezet be ilyen szigorú korlátozást Európában. Az intézkedés értelmében a közösségi platformoknak hatékony életkor ellenőrzési rendszert kell bevezetniük. Az új szabályok szeptember 1-től az új felhasználókra vonatkoznak, 2027. január 1-ig pedig minden felhasználó esetében kötelező lesz az életkor igazolása. A 15 év alattiak fiókjait letiltják. A jogszabály kidolgozói arra hivatkoznak, hogy a szakértők szerint a közösségi oldalak, köztük a TikTok, a Snapchat és az Instagram jelentős kockázatot jelentenek a fiatalok mentális egészségére. A veszélyek között említik a kiberzaklatást, a folyamatos összehasonlításból fakadó szorongást és a káros tartalmaknak való kitettséget.
0: Időjárás.
1: Holnap egy hidegfront hatására a rövidebb-hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Kora reggelre

0: 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, a csúcsértékek 25 és 28 fok között alakulnak.
1: Aktuális. Aktuális. Érdekes. Érdekes. Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is.
2: A Régió Rádió hullámain is.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: A cipőket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
0: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM 107,1.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható. 3.0-ás V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben, teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-tól és 3:45-től.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Jó napot kívánok!

0: 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor, és kihirdették a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiváljának díjazottjait. Mondom a részleteket. Szerbia várhatóan a nyár végéig sem nyitja meg a hármas klasztert az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokban, mivel a kérdés már nem szerepel az uniós tanácsi testületek nyári szünet előtti üléseinek napirendjén. Július 8-án ugyan tárgyaltak a klaszter megnyitásáról, de nem született egy hangú döntés. Több tagállam a szerbiai jogállamiság helyzetével, valamint Belgrád kül- és biztonságpolitikájával kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat, különösen amiatt, hogy Szerbia továbbra sem csatlakozott az Oroszországgal szembeni uniós szankciókhoz. A tagállamok többsége támogatta volna a hármas klaszter megnyitását, de több ország, köztük Hollandia, Belgium, Svédország és a balti államok egyelőre nem adott zöld fényt. A döntés így várhatóan legkorábban ősszel kerülhet ismét napirendre. Alexander Vučić szerb elnök az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank dél-kelet-európai delegációjával tárgyalt a további együttműködésről és Szerbia stratégiai fejlesztési projektjeiről. A megbeszélésen szó esett a fenntartható infrastruktúráról, az energetikáról, a megújuló energiaforrásokról és az energiahatékonyság javításáról. Vučić hangsúlyozta, hogy fontos döntés az EBRD Dél-Kelet-Európai Regionális Központjának létrehozása Belgrádban. Szerinte ez azt bizonyítja, hogy Szerbia megbízható partner, valamint a régió egyik fontos gazdasági és befektetési központja. A szerb elnök szerint az együttműködés hozzájárulhat a gazdaság versenyképességének növeléséhez, a fenntartható növekedéshez és az emberek életminőségének javításához. Pénteken ülésezik a Magyar Nemzeti Tanács. A 26. rendes ülésen 81 napi rendi pontról döntenek a képviselők. A témák között szerepel egyebek mellett több vajdasági intézmény 2027-es munka és pénzügyi terve, valamint iskolaprogramok véleményezése, mondta el mai sajtótájékoztatóján Fremond Árpád. Az MNT elnöke arról is beszélt, hogy a kis létszámú tagozatok jóváhagyásáról és az Európa Kollégium pénzügyi tervének módosításáról is szó lesz. Bíró Tamara összeállítása.
1: Iskolaprogramokat, igazgatóválasztásokat és a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző kardékán választását is véleményezik a Magyar Nemzeti Tanács pénteki ülésén, ismertette Fremond Árpád, az MNT elnöke.
2: Természetesen itt ezekben az esetekben a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottsága már meghozta a szükséges döntéseket, és ezeket a döntéseket fogjuk megerősíteni. Kis létszámú tagozatoknak a jóváhagyása is napirenden szerepel. Itt a kislétszámú tagozatoknál, kislétszámú osztályoknál szeretném külön kiemelni, ez egy fontos információ, a középiskolai helyeket. Itt azt tudom elmondani, hogy minden egyes tervezett szak az benne maradt a programban, és megnyitásra kerül. Természetesen az, hogy melyik szakon mennyi jelentkező lesz, ez az elkövetkezendő időszakban fog kiderülni.
1: Az Újvidéki Európa Kollégium pénzügyi tervének módosítása is napirenden lesz, az intézmény ugyanis a tartományi kormány támogatásának köszönhetően a hűtési és fűtési rendszerét korszerűsítheti a közeljövőben. A politikus ismertette továbbá az aktuális ösztöndíjpályázatokat is. Az Európa Kollégium férőhelyeire vonatkozó pályázat már megjelent, amelyre az elsős egyetemisták jelentkezését várják. A kiírásra szeptember 1-ig lehet jelentkezni, és összesen 150 szabad férőhely van.
2: A másik, szintén ugye az ösztöndíjpályázatunk az elsős hallgatók részére lett kiírva. Ez július 15-től szeptember 15-ig lesz nyitva ez a pályázat, és 400 ösztöndíjat tudunk majd kiosztani. Fontos azt is megemlítenem, hogy a támogatás ezekre az ösztöndíjakra ez már megérkezett az év első felében, tehát azt tudom mondani, hogy a 2026-27-es iskolaévre a vajdasági magyar fiataloknak, ami az ösztöndíjat illeti, biztosított a támogatás.
1: Fremond hangsúlyozta továbbá, hogy az MNT kiemelt feladata, hogy a közeljövőben elkészüljön a hivatalos nyelv és írás használatról szóló stratégia, amelyet a közvitákat követően a 2027-2029 közötti időszakra fogadnának el.
0: László Bálint visszalépett a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnökségi tagságától. Döntését saját elhatározásából hozta meg, miután a

0: közösségi médiában személyét érintő megosztó reakciók alakultak ki. Mint közölte, nem azért mondott le, hogy a kialakult vita ne terelje el a figyelmet a szervezet céljairól, programjáról és a közösségi munkájáról. Az elnökségben betöltött helyét Kovács Vanita adminisztrátor veszi át. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége követeli az illetékes intézményektől, hogy adjanak világos és teljes körű tájékoztatást a szabadkai, topolyai és újvidéki vasútállomásokon tervezett újabb munkálatokról, amelyeket már a Belgrád-Budapest gyorsvasút korszerűsítési projektjének keretében is felújításon estek át. A VMDK szerint a közvéleménynek joga van tudni, hogyan lehetséges, hogy a nagy állami beruházások és a modernizáció jelképeként bemutatott létesítményeket a rekonstrukció befejezése után ismét javítani kell, újabb több százmillió dinárnyi közpénz felhasználásával. Szerintük jogosan merül fel a kérdés, vajon a korábbi munkálatok szakszerűtlen tervezésének és kivitelezésének következményeiről van szó, vagy a közpénzek átláthatatlan felhasználásának újabb példájáról. Úgy fogalmaznak, a polgároknak nem politikai ceremóniákra és a reklámokra, hanem biztonságos vasútállomásokra, megfelelően működő létesítményekre és a közpénzek átlátható felhasználására van szükségük. A VMDK követeli a korábbi és az új munkálatok részleteinek, költségeinek, kivitelezőinek, valamint a döntéshozók felelősségének nyilvánosságra hozatalát. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége azt írja, a feltett kérdésekre kiemelt figyelemmel várják Lálit Urbán Emese, a VMS államtitkára válaszát. A hosszantartó szárazság és a magas hőmérsékletek miatt jelentősen csökkent a folyók vízszintje Szerbiában, ami megnehezíti a hajózást és csökkenti a hajók teherbírását. A hatóságok szerint a hajóforgalmat egyelőre nem kell leállítani, de a hajózást a megváltozott körülményekhez kell igazítani. A legkritikusabb szakaszok a Duna újvidéki, Bezdáni, Apatini és Gombosi térségében találhatók. A bárkák kisebb rakománnyal közlekednek, hogy biztonságosan áthaladhassanak a sekélyesebb részeken. A szakemberek arra is figyelmeztetik a lakosságot, hogy a visszahúzódó víz miatt kialakult zátonyokat ne keressék fel, mert azok veszélyesek lehetnek. Az alacsony vízállás emellett az öntözést és a folyók élővilágát is kedvezőtlenül érinti. Szerbiában az év végéig akár 800 ezer ingatlan tulajdonjogát is bejegyezhetik a kataszterbe a Svojne Svome, vagyis mindenki a sajátján nevű jogszabály alapján. Az Építésügyi Közlekedési és Közműfejlesztési Minisztérium szerint a következő hónapokban jelentősen felgyorsul az ügyintézés. Ugyanakkor Alekszandra Szofronievics miniszter hangsúlyozta, minden ügy több szintű jogi ellenőrzésen megy keresztül, ezért kiemelten fontos a jogilag kifogástalan bejegyzés.
1: Tudniuk kell, hogy minden bejelentés többféle ellenőrzésen megy keresztül, formai és tartalmi vizsgálaton egyaránt. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy továbbfejleszünk egy szoftveres megoldást, amely lehetővé teszi valamennyi folyamat és eljárás további automatizálását, mert csak így tudjuk növelni a feldolgozás gyorsaságát. Ugyanakkor a gyorsaság mellett arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a munka minősége kifogástalan legyen. A rendszert úgy alakítottuk ki, hogy egy egyértelmű, vitás kérdést nem felvető ügyet akár néhány perc alatt fel lehessen dolgozni. Mégis a legfontosabb számunkra a minőség, hogy az az okirat vagy dokumentum, amelyet a polgárnak kiadunk, jogilag érvényes és megtámadhatatlan legyen. De to bude pravno
0: valjano i neoborivo. Útlezárás lesz ma Szabadkán a Pátria Hotelnél lévő kereszteződésben. Az ötödik napja tüntető helyiek az elektromos járművek használatáról szóló új szabályzat miatt útlezárást terveznek. Miután átadják az összegyűjtött aláírásokat tartalmazó petíciót Szabadka polgármesterének és a közlekedési rendőrség vezetőjének. A demonstrálók szerint az új szabályozás következtében számos, korábban elektromos kerékpárként forgalmazott jármű mopednek minősül, ugyanakkor a jelenlegi előírások alapján ezek nem regisztrálhatók, így közúti használatuk sem engedélyezett. A tiltakozók azt követelik, hogy az illetékesek kezdjenek párbeszédet velük, vizsgálják felül a szabályozást és teremtsenek egyértelmű jogi helyzetet az érintett elektromos járművek számára. Az elektromos járművek tulajdonosaim a 18 órakor gyülekeznek a Városháza előtt, ahonnan a Pátria Hotelhez vonulnak. A tervek szerint 19 órakor zárják le a kereszteződést, majd a Forrás utcai rendőrkapitánysághoz mennek. 10 éves vasútfejlesztési program indul Magyarországon. A 3500 milliárd forint értékű beruházást Magyar Péter kormányfő és Vitézi Dávid Magyarország közlekedés és beruházási minisztere jelentette be. A program célja, hogy jelentősen csökkenjen a vasúti járművek átlag életkora, gyorsabbá váljon a közlekedés a fővonalakon, bővüljön a villamosított hálózat aránya, megbízhatóbb legyen a regionális vasúti közlekedés, és korszerű utasközpontú szolgáltatás jöjjön létre. A sajtótájékoztatón a Belgrád-Budapest vasútvonal is szóba került. Amennyiben a biztonsági feltételek minden szempontból megfelelnek, akkor őszre elindulhat a személyforgalom, közölte az illetékes miniszter. Dóra Alen összeállítása.
2: A kormányciklusokon átívelő Baross Gábor vasútfejlesztési terv 6 egymásra épülő pont mentén valósul meg. Az első pont a versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre. A program második pontja egy megbízható regionális hálózat, a mellékvonalak megtartása és fejlesztése, korszerű hibrid járművek beszerzése, valamint a busz és vasúti menetrendek összehangolása. A terv harmadik pontja az erős elővárosi vasút létrehozása. A negyedik pont a partnerség Budapesttel, hiszen a magyar főváros az ország vasúti közlekedésének középpontja. Az ötödik pont a vasúti áruszállítás fejlesztése, ami csökkenteni fogja az autópályák és gyorsforgalmi utak terheltségét. A hatodik pont pedig a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, hangzott el a sajtótájékoztatón. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke.
3: A 10 éves fejlesztési program teljes kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a vasúti járművek átlag életkora, gyorsabbá váljon a fővonali közlekedés, bővüljön a villamosított hálózat aránya, megbízhatóbb legyen a regionális vasúti közlekedés, és korszerű utasközpontú szolgáltatás jöjjön létre.
2: A sajtótájékoztatón a Belgrád-Budapest vasútvonalról is szó esett. A szakaszon már hónapok óta zajlik a teherforgalom, azonban a személyszállítás eddig nem indult el. Vitézi Dávid, Magyarország közlekedési és beruházási minisztere.
4: A kínaiak jelenleg egy szoftverfrissítést végeznek, hibajavítást, ha úgy tetszik, ennek mára várjuk az eredményét, hogyha jól mondom. Ha ez megérkezik, akkor ezt teszteljük, augusztus első felé belindulnak vonatok is sötét üzemi tesztekre, ha ott minden rendben lesz, akkor ősszel elindulnak a személyszállító vonatok, ha nem lesz minden rendben, akkor pedig nem. Ezt tudom ígérni, nem veszünk át hibás rendszert, ez ki fog derülni a következő hetekben, tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot, és amint megindul a forgalom, akkor viszont egy sűrű elővárosi közlekedéssel, a korábbi terveknél jóval sűrűbb vasúti közlekedéssel fogjuk itt kiszolgálni a környéken élőket. Dolgozunk azon is, hogy a Belgrádba vezető nemzetközi kapcsolatot minél előbb újra tudjuk indítani, és maximum fél órát álljanak a határon a vonatok.
2: A Rákospalota Újpest vasútállomáson tartott sajtótájékoztató végén a magyar miniszterelnök és az illetékes miniszter vonattal utazott vissza a nyugati pályaudvarra, majd gyalog indult el a miniszterelnökség Alkotmány utcai épületébe a kormányülésre.
0: Leköpték Magyar Péter magyar miniszterelnököt a nyugati pályaudvaron. Az államfő Vitézi Dávid közlekedés és beruházási minisztert eltartotta a Rákospalota Újpest vasútállomásra, hogy bemutassák a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amikor egy idős férfi megszólította és háton köpte. A miniszterelnök ezután jó egészséget kívánt a férfinak, és azt mondta, a Fidesz még megmaradt arcait látjuk. Majd megállapították, hogy Lázár János lehet, hogy ezért nem járt vonattal. A kormányzati kommunikáció az NTI-hez eljuttatott közleményében tudatta, hogy a miniszterelnök az ügyben nem tesz feljelentést. A közlemény szerint Magyar Péter álláspontja változatlan, kormánya minden magyar embert képvisel, ezért nem a büntetőjogi következményeket tartja elsődlegesnek, hanem azt, hogy csökkenjen a társadalmi feszültség. Nem ők okolhatók azért, mert gyűlölet van a szívükben, hanem az a propaganda, amelyet az előző kormányzat közpénzen folytatott, idézte a miniszterelnököt a kormányzati kommunikáció. A miniszterelnök a közösség oldalán maga is megosztotta a leköpésről készült felvételt, és ott is közölte, nem tesz feljelentést, ugyanakkor azt üzente az elkövetőnek, hogy legközelebb szemtől szembe vállalja a véleményét. A fideszes lámának üzenem, hogy nincs bennem harag, nem teszek feljelentést. Annyit kérek tőle, hogy legyen bátrabb, mint a propaganda és a fideszes felbújtói, és legközelebb szemtől szembe fejezze ki a nem tetszését, írta. Az alaptörvény 17. módosításával Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt ezzel szemben határozza meg magát. Jelentette ki Orbán Viktor ma Budapesten a Fidesz székház előtt tartott sajtótájékoztatón a párt ellenállási nyilatkozatát ismertetve. A Fidesz elnöke hangsúlyozta, az alaptörvény módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét gyakorlatilag kizárják a politikai közéletből. Azzal pedig, hogy a köztársasági elnököt személyre szabott visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással elmozdították, és így tettek az alkotmánybíróság elnökével is, felszámolták a jogállamot, és kiiktatták az ellenőrzések és ellensúlyok rendszerét. Orbán hozzátette, a Fidesz vállalja, hogy mindenkit támogat, aki felemeli a hangját, aki másokkal összefogva fellép és kiáll a szabadság mellett.
5: Ezt a rendszert elutasítjuk, a elmozdított tisztségviselők helyére állított személyek megválasztásában nem veszünk részt, a demokratikus jogállamot helyre fogjuk állítani, majd erről beszélek Tusnádfürdőn is, helyre fogjuk állítani, és amikor helyreállítottuk, akkor az addig megszületett döntéseket, illegitim döntéseket pedig felül fogjuk vizsgálni. Azok a személyek, akiket most megválasztanak, azok is illegitimek. Súlyog Tamás volt Magyarország utolsó legitim köztársasági elnöke. Most már csak illegitim köztársasági elnökök, illegitim alkotmánybírósági tagok és elnökök következnek az előttünk álló időszakban.
0: Megnyílt a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor ismertebb nevén Tusványos. Az alapítók a rendezvényt olyan közösségi térként mutatták be, amely ragaszkodik értékeihez, ugyanakkor nyitott a párbeszédre. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke felidézte, hogy a rendezvényt 1990-ben magyarországi és erdélyi fiatalok hozták létre. Szerinte Tusványosnak továbbra is fontos szerepe lehet az anyaországi és külhoni magyarok közötti kapcsolatok erősítésében, valamint a román-magyar párbeszéd előmozdításában. Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese hangsúlyozta, a Szabad Egyetem története során már korábban is előfordult, hogy egyes kormányzati politikusok nem vettek részt a rendezvényen, de ez nem jelenti azt, hogy Tusványos ne lenne nyitott a vitákra és a párbeszédre. A szervezők szerint az idei rendezvényen közel 250 munkatárs dolgozik, és 29 helyszínen tartanak előadásokat, beszélgetéseket, valamint kulturális programokat vasárnap hajnalig. Kihirdették a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiváljának díjazottjait. Az idei aranytorony díjat Laurent Micheli, Nino a Paradicsomban című filmje kapta, míg a Fipresszi zsűri a magyar rendező Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotását választotta a legjobbnak. Szabó Regina összeállítása.
6: Ma este zárul a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválja. Az elmúlt napokban Palicsi és Szabadka a kortárs európai filmművészet központja volt. Csak nem 200 film várta a közönséget verseny- és kísérő programokban, vetítésekkel, szakmai beszélgetésekkel és kiállításokkal. A fő versenyprogramban 9 európai alkotás szerepelt. Magyar siker is született a fesztiválon. A Nemzetközi Filmkritikusok zsűrije a versenyprogram legjobbjának választotta Holtai Gábor első nagyjátékfilmjét, az Itt érzem magam otthon című alkotást, amely egy feszült pszichológiai thriller. A film az identitás, a manipuláció és a túlélés kérdéseit járja körül. Bozsidár Zsércsevics, filmtörténész, zsűritag. Mindhárman egy kis remek műnek tartjuk ezt a filmet, ahogy az indoklásban is szerepel, rendkívül sokrétegű alkotás, amely többféle értelmezést kínál, és ezeket kiválóan ötvözi. Műfaját tekintve ugyan félig horror, valójában azonban egészen másról szól, a mai világ működéséről, az oligarchiáról, a családról, mint társadalmi metaforáról, valamint egy olyan társadalmi berendezkedésről, amely nem az embert szolgálja, hanem a megfélemlítést, az erőszakot, sőt, akár a diktatúrát is. A Párhuzamok és ütközések versenyprogram legjobb filmjének a zsűri a lengyel származású Lukács Ronduda Mondd el, mit érzel című alkotását választotta. A legjobb rendezésért járó Palicsi Torony díjat Simon Verhoeven vehette át, míg az életművet elismerő Livka Sándor díj ideig kitüntetettjei Mondrucó Kornél magyar filmrendező és Rádos Bájígy szerb színész rendező volt. Radoš Bájić, szerb színész, rendező. Be kell vallanom, hogy az a hír, hogy Livka Sándor díjas lettem, ugyanazt az érzést váltotta ki belőlem, mint amikor értesítettek arról, hogy megkaptam a Pavle Vujcic életműdíjat. Az 50 éve tartó szakmai pályafutásom során sok mindent adtam. Nagyon sok díjat kaptam, de vannak olyan elismerések, amelyek meghatározzák azt a szakmai eredményt, amit az ember azzal hozott létre, amit végzett. Ma este ünnepélyes díjkiosztóval zárul a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválja, valamint bemutatják a Szent György ikonjának őrzője című szerb filmet is.
0: A pontos idő 16 óra 21 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Az amerikai kabóca és a szeszélyes időjárás is tizedeli a szőlőtermést. Vándorúton Bréma felé, Szabadkán jönnek a részletek. Az idei év nem kedvez a szőlőtermésnek, az amerikai kabóca továbbra is folyamatos veszélyt jelent a szőlőültetvényekre, miközben az időjárás is komoly kihívások elé állítja a gazdákat. A szélsőséges hőmérséklet és a csapadék egyenetlen eloszlása egyaránt megnehezíti a termelők munkáját. Most abban bíznak, hogy a szüretig már elkerülik térségünket a jégesők, és a termés nem szenved további károkat. Korom Sarolta és Balázs Zita tudósít.
7: Az amerikai szőlőkabóca egy veszélyes kártevő, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A betegség gyengíti a növényt, a levelek elszíneződnek, a termés elmaradhat, a fertőzött szőlőtőkék pedig elpusztulnak. A kártevő a fertőzött növények szivagatásával veszi fel a kórokozót, majd nyálával adja át az egészséges tőkének. Bóni László, szabadkai borász.
8: Nem lehet teljesen kiirtani, mert júniusban, június első felében, közepén kell először védekezni ellen, amikor már kifejlődtek, tehát a tojásokból kifejlődtek ezek a kis ugró szörnyetegek, és időnként szisztematikusan mi idén két alkalommal permeteztünk ez ellen, kontakt és felszívódó szerekkel, tehát mind a kettővel, és tervezek még a jövő héten egy permetezést.
7: A kabócák okozta károk mellett az időjárás sem kedvezett a szőlőnek. A vincellére közepes termésre számítanak, mivel a május elsejei fagy számos szőlőtőkében jelentős károkat okozott. Ezt követően a hosszantartó száraz időszak tovább gyengítette a növényeket, ami szintén kedvezőtlenül befolyásolta a terméshozamot. Farkas Károly, horgosi szőlész.
9: Ez a túlmeleg, ami volt, ez égeti a bogyókat. Mivel a homok annyira fölmelegszik, hogyha takarja is a levél, a homok visszaveri a napsugarakat, úgyhogy 40-50 fok is tud lenni.
10: Ezen kívül milyen kihívások állnak még az idei szezonban önök előtt? Gondolok itt akármilyen betegségekre, rovarok támadják-e meg ebben az időszakban a szőlőt?
9: Hát ebben az időszakban a rovarok kevésbé, de viszont a kabóca jelen van, akármennyire vigyázunk rá, mindig jelen van valamennyi.
7: Az amerikai kabóca nem csak nálunk okoz gondokat. Magyarországon szigorú előírások vonatkoznak a fertőzött területekre. Amennyiben egy ültetvény fertőzöttsége eléri a 20%-ot, az egészet ki kell vágni. A 22 magyar borvidék közül már 20-ban megjelent ez a rovar. Bár a kórokozó más növényfajokon is előfordulhat, jelentős gazdasági károkat kizárólag a szőlőültetvényekben okoz.
0: Vidám gyermekzsivaj tölti meg a Szekeres László Alapítvány épületét Szabadkán, ugyanis ezen a héten rendezik meg a Vándorúton Bréma felé mesével és zenével elnevezésű nyári tábort. Az alapítvány eseményén a gyerekek játékokon, kézműves foglalkozásokon és színészi feladatokon keresztül ismerhetik meg a jól ismert mesét. Vajtai Viktória riportja.
11: Vidám hangulat, sok mozgás és rengeteg játék jellemzi a Szekeres László Alapítvány Vándorúton Bréma felé elnevezésű táborát. A programokra a 6 és 10 év közötti gyerekeket várják, akik nap mint nap új kalandokon keresztül fedezik fel a brémai muzsikusok történetét. Sebők Anna és Szűcs Ágyas Zsolna.
12: Most a brémai muzsikusokról van szó, és akkor ilyen szerepeket adunk elő, hogy beöltözünk ilyen macskáknak, kutyáknak, kakasnak.
13: És ki kell színezni a ilyen fejdíszeket, vagy miket.
12: Kézműveskedünk, hogy csinálunk ilyen
13: kutyákat ilyen pohárból, meg kakast. Holnap szamár meg kakast fogunk csinálni, vagy szamár meg macska.
11: A szervezők minden nap változatos programokkal készülnek. A mozgásos játékok mellett kézműves foglalkozások, színészi játékok és közös feladatok is várják a résztvevőket. Így a gyerekek nem csak jól érzik magukat, hanem a kreativitásukat is fejlesztik. Horváth Adrián és Hardi Szonya.
14: Húztunk kötelet, csináltunk hangszert, meg még bábokat is.
15: Hát ugyanúgy meg ilyen maszkerát is csináltunk, mert fogunk előadni valamit.
11: A tábor célja, hogy a gyerekek hasznosan töltsék a szabadidejüket, barátkozzanak, jól érezzék magukat, és olyan tudással gyarapodjanak, amelyet a későbbiekben is kamatoztatni tudnak. Emelte ki Csizmár Rita, a Szekeres László Alapítvány kulturális referense.
16: Azt kell, hogy mondjam, hogy már sokadik éve szervezünk a gyerekeknek tábort a nyár folyamán is, illetve a téli szünet időben is. 6-tól 10 éves gyermekek számára hirdetjük meg a programjainkat. 50 gyermekkel foglalkozunk, 2-25 fős csoportba osztjuk fel őket, és párhuzamosan zajlanak a foglalkozások. Az idei évben egy mesetáborra esett a választásunk, mivel a korábbi években már készítettünk mesetábor, ezért úgy gondoltuk, hogy a zenével tesszük még érdekesebbé.
11: A gyerekek a brémai muzsikusok történetét nem csak meghallgatják, hanem különböző játékokon és közös feladatokon keresztül maguk is részeseivé válnak. A tábor foglalkozásait minden hétköznap 8 és 12 óra között tartják a Szekeres László Alapítvány épületében.
0: A pontos idő 16 óra 27 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van és gyenge északi szél fúj. Csütörtökön egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat első zápor, helyenként zivatar. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, a csúcsértékek 25 és 28 fok között alakulhatnak. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszonthallásra!
17: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
18: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
17: Rádiózzon velünk! A 107,1 MHz-en.

0: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: A palicsitóból kifogtuk az aranyhalat.
5: Puff!
4: Nem varázsló, nem is jós.
5: A műsoretető
6: Kis János.
4: A retro matróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
6: Manu.
4: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
5: Indul a mandula!
4: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
6: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
4: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
7: Legyenek ott!
4: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
8: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
4: Kis János,
7: nagy buli!
2: Ajánlót hallottak.
0: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol szebb a szép. A lemez forog tovább a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Információk, zene és ön.
1: És a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
7: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
8: Reklámot hallottak.
9: 17 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

a régi magyar zenék hullámhosszán. Németh Lehel, Dobos Attila, Széchy Pál. Régi barátok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A lemez forog tovább.
1: Mert nálunk a nosztalgia a divat.
2: Szabadkaim. Szabadkaim. Szabadkaim. Szabadkai Magyar Rádió.

Mosolyog a nap, nincs felhő, csak a sugarak. Köröttünk nevet a világ, a zöld mező.

0: A lemez forog tovább,
1: mert nálunk a nosztalgia a divat.
2: Szeretői Magyar Rádió,
3: ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
0: Mert ami jó, az jó.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
7: Halimádók, figyelem! Augusztus 1-én szombaton irány Martonos, ahol megrendezik a 24. halászlépőző versenyt. 11 órától Subec Tamás Demnyér Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kg tisztított halat biztosítanak. De siess, a jelentkezők száma korlátozott. Érdeklődni és jelentkezni a 063 427 233-as telefonszámon lehet. 063 427 233.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
3: Régi kedvencek
4: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A szerelem hullámhosszán.
2: Ez a 107,1 MHz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.
0: A 107,1-en.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

megintúsok a fiú itt, kevés a nő és kevés a szendvics. A konyha megint úgy tele van, mindenki ott áll.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Onoplexeb dallamai.
1: Onoplexeb dallamai.
0: Onoplexeb dallamai. Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

Szerdánként este füleljenek önök is. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.
1: A

me good. I must have been crazy.

Szakmai Magyar Rádió 107,1 MHz.

0: ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: A blues a kedve.

0: Ha érzi, hogy elkapta a blues. Ha a blues a kedve. Ha a blues a kedve.
1: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

Mars Moon. I had a blues all around my bed. Oh, Mars Moon.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Ha álmatlanság gyötri.
2: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. Esti koktél.

0: Vannak, akik csak játszanak a gitáron.
1: És vannak, akik lelket adnak neki. Akik lelket adnak neki.
0: A húrok most önnek sírnak.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1-en.

0: Onoplexeb dallamai.
1: Onoplexeb dallamai.
0: Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. One meter came to me last night.

nevem megkelek. Estelente megahertzen kedvelem reemek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a vastagtalpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Legendás előadók.
2: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
3: Egy óra nosztalgia.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jus slágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Exiuslágerek.
1: Exiuslágerek.
0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.